ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a hangulatról pedig most egy rádió egy DJ Metzger Viki gondoskodik, Nagy Bogival is Dessel közösen. Ez a jó leszek újra, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Idén is lesz nagy Well Hello koncert a Budapest Parkban. Augusztus végén lehet majd velük találkozni és bulizni egyet, ahogy egyébként minden évben. A folytatásban pedig jön Taylor Swift, hát neki Magyarországon idén nem lesz koncertje. Ennek ellenére az igazi mai slágerét imádjuk. Az Opel Light a legújabb, amit már is indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig, maradunk a briteknél, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki az előző héten egy nagyon menő rooftop partit csinált, egy tetőn zenélt, de New Yorkban. Ott azért legyünk őszintén egy picit extrább, kicsit több a felhőkarcoló, nagyon jó képek is jöttek össze. Ez meg az igazi mai sláger tőle, Joel Corey a Galantisszal és a Stay Longer-rel, itt a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás is, a következő órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük el Sam Feld és Ray újdonsága is, most viszont a kezdésben, mivel készülök? Ed Sheerannel! Pár perc is a hírek után! Ezzel a nagy kedvencet folytatom, azt hittem, hogy rövidebben énekel, ez a Rádió 1.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a

0: halálozás és a stroke kockázatát, a tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvási idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeresen legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvási időt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitási kockázatot. A nőknél a rövid alvási idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3 után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Igen, elstartolt a VB, nagyon sokan követik szerintem most éjszaka is a meccseket, de azért bátran válaszunk minket továbbra is, mert hogy az igazi mai slágerekben nem lehet csalódni, ahogy ebben sem, mindjárt a kezdésben Cashmere és a Wild Ride, amit indítok. Kellemes éjszakát, és jó rádiózás mindenkinek!

0: mindig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és szerintem nem találnánk ki, hogy Sam Feldnek mi az egyik nagy hobbija. Mi az, amit nyaranta nagyon sokat csinált gyerekkorában. Mivel, hogy imádja a dínókat, vállalt munkát egy dínó kiállításon. Szerintem ez egy tök jó sztori. Ahogy ez meg egy tök jó igazi mai sláger. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Wembley-t Egyesült Királyságban, Londonban nem sokan tudnak megtölteni. Akik igen, azok viszont a legnagyobb sztárok. Hát ez most, ezen a héten Raynek sikerült. A legnagyobb sztárok közé került. Ezzel is, meg hát az ilyen dalokkal. A Heart Like Mine a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra. Hogy telik az este? Remélem, hogy remekül. Én a következő órában is hozom az igazi mai slágereket. 8-ra pedig jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel. A következő órát pedig ez a nagy kedvenc indítja mindjárt. Excellent, Sarah Misha Miller, Don't Leave. Pár perc is hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kislakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek, és ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett. Vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy olasz DJ Alex Kenji a folytatásban, és tekintve, hogy olasz, szerintem senkit nem lep meg, hogy imádja is a focit, így a VB ideje alatt azért ennek is van jelentősége. A Bumble éljön tőle már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Olivia Rodrigo a folytatásban, aki nagyon készül a vadul turnéjára. Néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy idén, sőt, a jövő év első felében is óriási fog menni. Az Egyesült Államokban indítja ezt a turnét, de 2027-ben Európában is több helyszínen fellép. Hozzánk legközelebb, ahogy nézem, hát Milánó vagy München, így elérés szempontjából lehet válogatni ezek közül. Az igazi mai sláger pedig már is itt a Rádió 1-en tőle. Olivia Rodrigo és a Driver's License. Ezt irítom már is.

0: You said forever, now I drive alone past your...
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a diszkós itt Bulaival, a Király Viktorral és a Bad Days-el ma este 8 órától is jönnek majd zenélni. De addig is szólnak az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal újra gondolása, a New Religion, amit már is indítok.

0: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megtorpant a drágulás, de Kecskeméten továbbra is milliós négyzetméter árakkal kell számolni. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kiskunfélegyházi pedagógus lett az év kedvenc tesi tanára Bács-Kiskunban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése az országban, sőt, több térségben már csökkenést is mértek májusban az egyik ingatlan értékesítési portál adatai szerint. A Délalföldön havi összevetésben 1,7%-kal mérséklődtek az árak, ugyanakkor éves szinten még mindig jelentős 13% feletti drágulás látható. Kecskeméten továbbra is magasak az ingatlan árak, az adatok szerint a használt lakások átlagos négyzetméter ára 874 ezer forint, míg az új építésű lakásoké már meghaladja az 1,1 millió forintot. Kecskeméten a használt családi házak medián négyzetméter ára 809 ezer forint, az új építésűeké pedig 847 ezer forint. Kecskemét az új építésű ingatlanok piacán továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, ezt tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását, egy tudásanyagból mennyit kell tudni. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Kiskunfélegyházi siker született a K&H Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára program vármegyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Gácsi Kis Gerda, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára nyerte el az elismerést, írja a félegyházi közlöny. A Magyar Diáksportszövetség és a K&H Bank által meghirdetett kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik a testnevelés mellett a mozgás szeretetét és az egészséges életmód fontosságát is közvetítik a fiatalok felé. Az idei felhívásra országszerte csak nem 11 ezer jelölés érkezett, a szavazás során pedig több mint 150 ezer voksot adtak le. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a

0: második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitás kockázatot. A nőknél a rövid alvási idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 13 perccel, június 13-án, Anett és Antal névnap van egyébként. Az igazi mai slágerek között pedig hozom már is az egyik Rádió 1 DJ-t, Regálilit, és a legújabb dal tőle. Ez a Hiami, amit indítok.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Tiesto, aki az utóbbi időben már nem csak elviszi azokba a városokba a családját, ahol fellép, hanem egyre többet viszi a színpadra is a gyerekét. Hát tök rendben van amúgy. Ez meg az igazi mai slágere most Karol G-vel közösen, picivel félhat előtt szép reggelt.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor ma azért lehet esőre számítani napközben, de 23 fok lesz, és hát holnap is még ilyen 23-24 fokos napi csúcsok. Óriási kedvencet választottam a folytatásba. Kygo, Whitney Houston, Higher Love, a hírek után indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kis lakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek. És ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett, vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha valaki követi Taylor Swiftet a socialben, akkor láthatja mindig, hogy óriási fenyőfáik vannak karácsonykor. Ez nem csak azért van, mert önmagában jól néz ki, hanem részben gyerekkori emlék, mert hogy volt egy fenyőfaültetvényük, ahol nagyon sokat dolgozott gyerekkorában. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Taylor Swift és az Opelite. Itt a

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: making you cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egyetlen szikra is elég, fokozott a tűzveszély Bácskiskunban. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 millió forintból bővül a kadafalvi óvoda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan ugyanis nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Tehát a fogyasztókor már nem juthat el.
1: Jelentős fejlesztés kezdődött a kecskeméti kadafalvi óvodában. A több mint 406 millió forintos támogatásból megvalósuló beruházás célja a férőhelyek bővítése és a növekvő lakosságszámhoz igazodó korszerű intézmény kialakítása. A fejlesztés során az óvoda két új csoportszobával bővül, amelyeket az épület új emeleti szintjén alakítanak ki a szükséges kiszolgáló helységekkel együtt, írja a Vármegyei Lap. A beruházásnak köszönhetően egy 4 csoportszobás, energiahatékony és akadálymentes intézmény jön létre. A munkálatok ideje alatt az óvodai nevelés zavartalanul folytatódhat. A fejlesztés várhatóan 2027 második felére készül el. Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szél sok felé lesz élénk erős. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 28 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front

0: hatására többfelé előfordulhat majd. Zápor, zivatar, a jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre inkább az északi és az északkeleti tájakon van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 6 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egyfelől korán van, de aki ugye VB meccseket néz azoknak, hát nem is tudom, hogy mi, mert hogy vagy fennmaradunk, vagy felkelők, őskáosz. Na, viszont itt a rádió egyen pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, Lost Frequencies, Busty Head Down, most ezt indítom. I was

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Feldy a folytatás, aki mindig imádta a nyári hangulatú zenéket, és igazi bulis pörgős kedvenceket csinált, aztán jött 2025, és a Time of the Time című legújabb albuma azért már egy picit személyesebb lett, sokkal többet mesél benne magáról, az új életszakaszáról, a családjáról, és szerintem ez is jól áll neki. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, picivel negyed hét előtt.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, jövő héten is lesz játék. A Sopron Festre visszük majd el a hallgatókat páros belépőkkel. A hangulatot pedig Kámrát hozza a következő 30 percben, elsőként a hírek után a Be Mine, amit indítok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Megfelelő a vízminőség a Bács-Kiskunvár megyei strandokon. Egy hét alatt 4 gyermek nyelt le gombelemet. 2 évig fosztogatta az áruházakat, most bíróság elé állhat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jó hír a strandolóknak, a Bács-Kiskunvár megyei kijelölt természetes fürdőhelyek vízminősége megfelelő a szezon kezdetén elvégzett vizsgálatok alapján. Ezt írja a hírös.hu. A szakemberek szerint így hamarosan valamennyi engedélyezett fürdőhely biztonságosan fogadhatja a látogatókat. A vármegyében 8 kijelölt természetes fürdőhely működik, köztük a Vadkerti tó, a Szelídító strandja, a Kamarás-Duna, a Szabadstrand Baján, valamint a Kunfehér tói tófürdő. A Tiszakécskei Szabadstrandon a szezon későbbi kezdete miatt a vízvizsgálat még nem történt meg. A fürdőhelyeket a szezon során is rendszeresen ellenőrzik, és több alkalommal is vízmintát vesznek majd a szakemberek. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad.
1: Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy helyi férfi ellen, aki a vád szerint közel 2 éven át különböző módszerekkel lopott kecskeméti, kiskunfélegyházi és nagykörösi üzletekből. A férfi az egyszerű áru elrejtéstől az önkiszolgáló kasszák kijátszásáig több trükköt is bevetett, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a tolvaj hol a ruhájába vagy táskájába rejtette az árut, hol pedig fizetés nélkül tolta ki a telepakolt bevásárlókosarat az üzletből. Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg de jó ez a dal. Szép reggelt, aki csak most ébredt, a mikrofonnál Király Tamás, a folytatásban pedig Dua Lipa jön, aki ugye duplázott a lagziával, volt egy kisebb meghittebb Angliában, meg egy picit erősebb, az már Olaszországban. Ez meg a Don't Start Now.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő 30 percet pedig az az énekesnő indítja, aki ha nem énekelne, akkor is valószínűleg jól élne, mert hogy tőzsdeügynök lenne. Részben családi hivatás ez náluk, és gyerekkorában ez is érdekelte, de hát azért a zene csak jobban bejött neki. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A következő órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Grill energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtorpant a drágulás, de Kecskeméten továbbra is milliós négyzetméter árakkal kell számolni. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kiskunfélegyházi pedagógus lett az év kedvenc tesi tanára Bács-Kiskunban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése az országban, sőt, több térségben már csökkenést is mértek májusban az egyik ingatlan értékesítési portál adatai szerint. A Délalföldön havi összevetésben 1,7%-kal mérséklődtek az árak, ugyanakkor éves szinten még mindig jelentős 13% feletti drágulás látható. Kecskeméten továbbra is magasak az ingatlan árak, az adatok szerint a használt lakások átlagos négyzetméter ára 874 000 forint, míg az új építésű lakásoké már meghaladja az 1,1 millió forintot. Kecskeméten a használt családi házak medián négyzetméter ára 809 000 forint, az új építésűeké pedig 847 000 forint. Kecskemét az új építésű ingatlanok piacán továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, ezt tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, a 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Kiskunfélegyházi siker született a K&H Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára program vármegyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Gácsi Kis Gerda, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára nyerte el az elismerést, írja a félegyházi közlöny. A Magyar Diáksportszövetség és a K&H Bank által meghirdetett kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik a testnevelés mellett a mozgás szeretetét és az egészséges életmód fontosságát is közvetítik a fiatalok felé. Az idei felhívásra országszerte csak nem 11 ezer jelölés érkezett, a szavazás során pedig több mint 150 ezer voksot adtak le. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk, 8-tól ma is Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, hétfőn pedig újra itt lesznek, és hogy mivel készülnek, na ezt majd ők elmondják. Nem én fogom eldurrantani a puskaport, az igazi mai slágert viszont én indítom most Gorgon City-től, Hayden James-től, ez a Foolproof itt a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a VB pedig pörög tovább, ma is lesznek meccsek, nem napközben, majd este, bár még aránylag baráti, a 21 órás kezdés Katar és Svájc között, vagy éppen az éjfél is, szűken Brazília, Marokkó, na a hajnali három Haiti és Skócia, az már egy picit vadabb, ami éjszaka lesz. Bibi Rexa viszont most a folytatásban, aki egy csomó szálon kötődik a focihoz, például a 2023-as FIFA klubvilágbajnokságnak a főcímdalát, a betétdalát, a hivatalos zenét is ő készítette. Ez meg a legújabb, egy fétlesz dal újragondolás a Bibi Rexától, a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egyetlen szikra is elég, fokozott a tűzveszély Bácskiskunban. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 millió forintból bővül a kadafalvi óvoda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan ugyanis nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzlet bezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Tehát a fogyasztók már nem juthat el.
1: Jelentős fejlesztés kezdődött a kecskeméti kadafalvi óvodában. A több mint 406 millió forintos támogatásból megvalósuló beruházás célja a férőhelyek bővítése és a növekvő lakosságszámhoz igazodó korszerű intézmény kialakítása. A fejlesztés során az óvoda két új csoportszobával bővül, amelyeket az épület új emeleti szintjén alakítanak ki a szükséges kiszolgáló helységekkel együtt, írja a Vármegyei Lap. A beruházásnak köszönhetően egy 4 csoportszobás, energiahatékony és akadálymentes intézmény jön létre. A munkálatok ideje alatt az óvodai nevelés zavartalanul folytatódhat. A fejlesztés várhatóan 2027 második felére készül el. Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szél sok felé lesz élénk erős. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 28 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhat majd zápor, zivatar. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre inkább az északi és az északkeleti tájakon van kilátás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

maga a fogyatásban, aki befejezte a turnézást, viszont nem ment el pihenni, nem ment el lazulni, stúdióba vonult, és egy nagyon érdekeset mondott a következő albumról, ami más lesz, mint a korábbiak, a művészetemnek egy másik oldalát szeretném megmutatni a következő nagy lemezemmel. Lady Gaga jön, ez az Abrakadabra tőle itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig Rádió 1 Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. Ez a dal, az tudja, hogy rajta lesz a listán, de hogy hanyadik, na az majd 10 után kiderül. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, amit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-gel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
10: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
11: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én.
12: Hiya!
11: Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
12: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
13: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
14: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
13: Benne vagy?
14: Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
15: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között regisztrált blokkot.

0: Csütörtöktől szombatig 20% engedménnyel vásárolhat minden osztályunkon, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, és fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Fizessen 20%-kal kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruházban.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megfelelő a vízminőség a Bács-Kiskunvár megyei strandokon. Egy hét alatt 4 gyermek nyelt le gombelemet. 2 évig fosztogatta az áruházakat, most bíróság elé állhat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jó hír a strandolóknak, a Bács-Kiskunvár megyei kijelölt természetes fürdőhelyek vízminősége megfelelő a szezon kezdetén elvégzett vizsgálatok alapján. Ezt írja a hírös.hu. A szakemberek szerint így hamarosan valamennyi engedélyezett fürdőhely biztonságosan fogadhatja a látogatókat. A vármegyében 8 kijelölt természetes fürdőhely működik, köztük a Vadkerti tó, a Szelídító strandja, a Kamarás-Duna, a Szabadstrand Baján, valamint a Kunfehér-tói tófürdő. A Tiszakécskei Szabadstrandon a szezon későbbi kezdete miatt a vízvizsgálat még nem történt meg. A fürdőhelyeket a szezon során is rendszeresen ellenőrzik, és több alkalommal is vízmintát vesznek majd a szakemberek. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, a gyereknél esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad.
2: Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy helyi férfi ellen, aki a vád szerint közel 2 éven át különböző módszerekkel lopott kecskeméti, kiskunfélegyházi és nagykörösi üzletekből. A férfi az egyszerű áru elrejtéstől az önkiszolgáló kasszák kijátszásáig több trükköt is bevetett, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a tolvaj hol a ruhájába vagy táskájába rejtette az árut, hol pedig fizetés nélkül tolta ki a telepakolt bevásárlókosarat az üzletből. Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Ez! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Van forró vizet, Zsűr? Tudsz forralni?
2: De nagyon forró.
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet. Tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsűr, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: én azért én ízbólok. Én örülök, hogy részt vettek ebben a

0: más, nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
0: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez,
0: nem,
1: reptéri
2: ez
1: kávé...
2: már a repülőgépen volt.
0: Repülőgépen?
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és ott
1: persze.
2: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem. Hát azt mondja, hogy másodperc a tálcán.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a curomvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúárbeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
0: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, körbe, ahol
0: de
2: ugye
0: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
0: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kellett kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
0: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a fej behúzódik a páncélba, igen, és eltűnik. Veszély.
0: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
0: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
0: Hát, olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
0: Mert tud a súrgódást, nagyon az... fáj neki a hú.
1: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
0: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
0: hát de
2: után,
0: csak kicsit,
2: de meg nem
0: csak
2: lesz
0: ki kell
2: olyan.
0: Bírni, de utána már jó lesz. De
1: azt írja a Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
0: Ezek fiúk kapnék 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
0: elég
2: a szerszám.
0: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönt, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
0: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
1: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim
0: vannak.
2: Nekem főleg
0: lelkisérüléseim
2: vannak.
1: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
0: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
0: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vágásod,
0: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
1: a lábfejről. És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
0: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
0: Igen, én kapaszkodó szújjai vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
0: Nekem nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
1: Bárki neked meg nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
0: Az erkélyre még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
0: Igen, igen.
1: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
0: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz oda dobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a
2: nagykést. Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Aha. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott nem is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Megy, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
0: Megérzékeny. Csukba a szemét, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülésére. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
0: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
0: Igen, igen. Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
0: Ezt apámban is csinálták, amúgy.
1: Minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
2: Ott... Herpes.
3: Nekem el...
1: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újvegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
0: Nem tudom, melyik újjas? Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan,
0: keményen.
2: Jó, de várjál, ha a bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen.
0: Tehát készült, csak így
1: üzlet. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre az a vehető, kis sétált, és behozott egy pikádot.
0: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltözte, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van
1: benne. Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
3: Ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gálbölgyi. Az egy kicsit Gálbölgyi Istennek
3: semmi. Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
0: Na mondjad neked, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizes fa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek. Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
1: Igen, igen, igen.
4: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor. Én
0: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját, és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe.
2: És
0: az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád senki nem szétkuszolt
1: jó, rajta. Oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
0: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbom, képzeljétek el. Vérzett a melbimbom, és nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbomat, de azt nem lehagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórház, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudom, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd jó, kis a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
0: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
1: három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
0: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
0: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam majd,
1: hogy
0: senki
1: de hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
0: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
0: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
0: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. bocsánat, teljesen nem kihetető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban. És, azon lehet,
2: és a legót pedig nem engedjük el.
0: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat, és elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy voltam, elvittetek a kórházba, hogy á, nem kellett, nem. Jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
0: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtorpant a drágulás, de Kecskeméten továbbra is milliós négyzetméter árakkal kell számolni. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kiskunfélegyházi pedagógus lett az év kedvenc tesi tanára Bács-Kiskunban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése az országban, sőt, több térségben már csökkenést is mértek májusban az egyik ingatlan értékesítési portál adatai szerint. A Délalföldön havi összevetésben 1,7%-kal mérséklődtek az árak, ugyanakkor éves szinten még mindig jelentős 13% feletti drágulás látható. Kecskeméten továbbra is magasak az ingatlan árak, az adatok szerint a használt lakások átlagos négyzetméter ára 874.000 forint, míg az új építésű lakásoké már meghaladja az 1,1 millió forintot. Kecskeméten a használt családi házak medián négyzetméter ára 809.000 forint, az új építésűeké pedig 847.000 forint. Kecskemét az új építésű ingatlanok piacán továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, ezt tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Kiskunfélegyházi siker született a K&H Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára program vármegyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Gácsi Kis Gerda, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára nyerte el az elismerést, írja a Félegyházi közlöny. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank által meghirdetett kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik a testnevelés mellett a mozgás szeretetét és az egészséges életmód fontosságát is közvetítik a fiatalok felé. Az idei felhívásra országszerte csaknem 11 ezer jelölés érkezett, a szavazás során pedig több mint 150 ezer voksot adtak le. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak szeretném elmondani nektek.
1: Oda figyelj!
0: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor
3: csillagászat még csillagászat. Az nem ornitológia.
2: A két csillag közé berepült egy sas.
0: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
3: Oké.
0: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
0: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Hogy ez a fostos bugybókához?
0: Csak, hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
0: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet
0: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugat ég volt.
2: Oké.
0: Jó. De erről van szó.
3: Na, várjál. Hallgatok, nem látják, hogy Balázs kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
0: Na, de akkor ornitológiai.
2: És akkor most jön a sirály.
0: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
0: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
0: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: A szerelem fővárosa.
0: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érdemi, mert jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
0: Kelep,
2: kelep. Jó,
0: tanulj meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá, fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay.
0: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
0: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
0: Mi a szar történik a gólyán?
3: Vadászik.
0: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Nézi a gyíkot meg a békát.
3: Azért, mert az asszony hormonos, és
2: a
3: nem
2: kicsi,
3: bírják meg.
2: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, ott hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja,
0: ott
3: hogy
0: van,
3: hozzáérjenek.
0: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Aha, semmit nem.
4: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkünk.
0: Mondom nincs fészkünk, ott ül a póza
3: tetején.
0: Hogy ne lenne fészkünk a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
0: Ott is ül.
3: Ott is ülnek, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
0: Ott ül a másik.
2: Szerintem téged.
0: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelni.
0: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: De hogy állna már párba?
3: De
2: már
3: nem lehet
2: megcsinálta.
3: Egész nap már gólyázni.
2: Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt
2: egy
0: madár.
3: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
0: ebben
3: varjú
0: a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
0: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
0: Igen?
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
0: Igen?
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
0: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihelnek.
0: Figyelj, puszta zámor.
5: Hé, szép fiú.
0: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni. Ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
0: Ez most hogy jön ide?
2: Hát, szopránó.
3: Már a mafia fiú, nem
0: tudja. Hogy jön ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
0: Tony Soprano mindegyik?
2: Így van.
0: Mindegyik egy mafiózó gólya.
2: Arra várnak,
0: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
2: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
3: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
0: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
0: Ezek szinglik. lehetnek ott?
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapéra kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
0: Tehát elzavarják a gólyát, ők mind fiú gólyák.
2: Van oszlopa.
0: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznál
3: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis betartani.
0: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekre.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
0: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
0: Nem, nem, az, az az, hogy miért.
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
0: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
3: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek?
1: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek, de
1: még
0: nem
1: nincs
0: építenek
1: párjuk.
0: Fészket.
1: De fészket párjuk.
2: Miért nem épít?
1: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Igen.
0: Nagyon érted a színvinétel.
2: Én nagyon bírtam.
1: Nem ivarérettek.
0: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
1: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
0: na jó,
1: akiknek
0: persze,
1: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de maguknak. Attól a fészke
0: ez
2: még ott
0: van.
1: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A gólyák pont úgy nézegetik.
2: Mi most a
1: haverokkal beszélgetik.
0: Beszámolok.hu per gólyák.
3: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
1: igen.
0: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök. Hát,
5: Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
0: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
1: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy
2: ugyan
1: a
2: lehet,
1: férhez.
2: Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek, vagy...
0: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül, 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
0: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kapszintásukkal
0: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
2: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél.
2: 8, fél
0: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
2: még.
0: Addig
2: én haza nem megyek, amíg egy gólyák.
0: Ha nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted?
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: tőle. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják, az arra járunk.
0: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Fii.
2: Öcsém, én ezt ez azért,
3: ez azért, ez. Figyelj.
0: Ti csukott szemmel jártok a világba, bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
0: és kutatom.
3: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
2: őket. Dobáltad őket, kamicsal.
0: Vettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem. Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
1: Igen.
0: Azért ülnek ilyen szomorúan?
1: Szerintem igen.
3: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik
0: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
0: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a Pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképen volt a szárnyalat.
0: Miket írnak hallgatók?
1: Kelep.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
0: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a kettőn... Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
0: Elmondom
3: én
0: neked,
3: örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy jó tettek.
0: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet. És fölöttük,
2: vagy ezt
0: megtakarítom. És fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
3: Kis lopsz, szürke hájú kizárja.
0: Kidörzöld a szürke
2: hájú. Nagyon zörzölöm.
0: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ezt csak meghallod a hátam mögött, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba.
2: Balázs
0: vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
2: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és driftrike-ok. Őrült 5 napos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
11: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
12: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kel. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
13: Iveco, Iveco, nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76-505-600. Iveco szalai.
14: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
15: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Egyetlen szikra is elég, fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 millió forintból bővül a kadafalvi óvoda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan ugyanis nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét, tehát a fogyasztók már nem juthat el.
2: Jelentős fejlesztés kezdődött a kecskeméti kadafalvi óvodában. A több mint 406 millió forintos támogatásból megvalósuló beruházás célja a férőhelyek bővítése és a növekvő lakosságszámhoz igazodó korszerű intézmény kialakítása. A fejlesztés során az óvoda két új csoportszobával bővül, amelyeket az épület új emeleti szintjén alakítanak ki a szükséges kiszolgáló helységekkel együtt, írja a Vármegyei Lap. A beruházásnak köszönhetően egy 4 csoportszobás, energiahatékony és akadálymentes intézmény jön létre. A munkálatok ideje alatt az óvodai nevelés zavartalanul folytatódhat. A fejlesztés várhatóan 2027 második felére készül el. Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szél sok felé lesz élénk erős, a hőmérséklet napközben a térségben 22 és 28 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhat majd zápor, zivatar, a jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre inkább az északi és az északkeleti tájakon van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasó egy baromi érdekes cikket, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság. És az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létrehozására.
2: Hát de milyen eszük van ezeknek?
1: Mennyire jól csinálják?
2: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
1: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítás igényt lepleztek le már tavaly. És azt mondják most a biztosítók, hogy ő

0: ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
1: Okos.
0: Meghamisítod a fotót AI-jal. Mi nem is jutott volna eszembe?
2: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz. Azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
1: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt.
3: Na, nézd.
2: És a nyest, kövér nyesteket.
1: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy de... a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondja, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
0: Elmondom neked, mi fog történni.
1: Na, mi fog történni?
0: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
1: Erről van szó.
2: Nem.
0: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
0: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjon, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika nélmünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Ez rajtad hajtják. Be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
1: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
0: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve, mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, és egy nagyon rossz lehellettel körülbelül járt.
2: Mint a rajzfilmben a vakondok, nem úgy szokott öncsönnek kinézni, egy kicsit így.
1: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel körbefotóztam.
2: Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
0: Jobb esetben hozott magával egy szolstokot. Megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálott szájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
1: hát
0: nézi
1: már,
0: meg?
1: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
0: Aha.
1: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
0: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
2: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
0: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
2: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
0: hát szerintem egyre profi. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
1: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
0: Igen. Meg ilyen furán állt
1: a keze, de már nem itt
0: tartunk,
1: hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
0: Hát ők írják, hogy állítok ki arra a Lord is nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
1: Csak őt hívnám, a baj lenne.
0: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
1: Mutatom.
0: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, följük a bettinget, csak hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy azon bosszankodná, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlődően. Milyen rafkós
2: az
0: ember?
2: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor azért ez hivatali visz... Nem, ez
0: hát ez csalás. Ez igazából csalás, igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok!
0: Figyelj,
4: sziasztok.
0: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
4: Igen, olvastam és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgatták a fotókat, 3-4-et, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezést, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit. Nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy törzsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikáció, és azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a képeket, amit AI csinál.
0: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosítótársaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
4: Brutális.
0: De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
4: Egyértelmű, így van, tehát hogy a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítás csalás, tehát lehet, hogy gyors drognak tűnik bedobni egy ilyet, az IMS reggelén is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káreseményedelt fotó, tényleg megcsinálja, tök jó.
0: És fizettek? A fotót elküldted.
4: Elküldtem nektek egy ilyet, még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát kirendszer már várom a pénzt.
0: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI-kép.
4: Beázott, leégett autó, mindent, tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
0: Tehát túl jó a kép.
4: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosítótársaságra, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villamcsapott a tévébe, tényleg, igen, úgyhogy adtak a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosítótársaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosítótársaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebben itt valami azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laz a rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kék-sárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyáltalán megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
0: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen. Okay, vigyázz magadra.
4: Köszi,
0: ciao, ciao. Hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
1: És akkor nem mondja meg az
0: AI. És
1: akkor
0: már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-jal készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért elkövessetek el biztosítási csalást.
2: Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért
0: gagyi, valami azért. Kis szucinos oda néz.
1: Hát volt már próbálkozás.
0: Hát múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Vili vadonatúj.
2: Ez például nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
0: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó van, gyerekek, azért senki ne kövessen a biztosítási csalást. Tehát, hogy nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
2: Nem, csak ha nagyon megszorultak tényleg. Nem, szerintem amúgy az a néhány évvel letöltendőbe kapsz, hát az
1: annyit megér.
2: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
0: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
1: Technológiával, egy kicsit.
0: Technológiával már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
1: A screenshotra, próbálták, bukott.
0: Bukó?
1: Igen.
2: Igen, tehát, szerintem azt igen.
0: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én még az, hogy van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkora szenvedés, meg küzdés.
2: Semmi, de van bejelentés, és még akkor sem fizetik.
0: Igen, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
1: Nekem
0: gyors,
1: de? Igen. Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, mert mint az állat, aztán visszarakod a sajátodat.
0: Hibáltan alkatrészt. Tökéletes, hogy egy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
2: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrőt. De úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
0: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? Ennyi volt?
2: Igen, és felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem, és akkor csak ömlött és fröcskölt!
0: Annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
2: Kézzed, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavított. Nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
0: És ezt lebiztosítóztattad?
2: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
0: márvány nem bírja a vizet.
2: Nem, hát tudod, én vagyok a szegény kettőnk közül.
0: Kararai márvány nem bírja a vizet, ne adjad már!
2: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
0: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
2: Annyi, hogy Dolce & Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce & Gabbana.
0: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
2: Tehát... Igen, a bankomnak a biztosítása nagyon jó, kedves emberek.
0: Aha. Neked van banki biztosításod?
1: Van.
0: Van
1: neked is van.
2: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
0: Wow, de érdekes.
1: Ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
0: Igen?
1: Igen.
0: Én miért nem szól?
2: Figyelj, nekem minden nem...
0: Döbbened, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van? Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
2: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
0: Ez elég szomorú. Mondták, hogy ez
1: rövid élet lesz.
0: Ebből 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
2: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, a közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
0: Látod ezt a sok gumicukrot? Ez mind megérte?
2: Igen, a súlyomat kilóban megkapják így. Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést. Még
0: nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok vízkár, tűzkár, haláleset.
1: Abszolút. A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
0: akkor kéri a bank, az oké, ez tiszta, akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
2: Megkérem brókeremet, hogy hívjon fel téged.
0: Balesetbiztosítás.
2: Minden rajta, minden van. Bankkártyához.
0: Na megnézem a bankkártyámat.
1: Hát,
2: és utazbiztosítás is van rajta, tehát ha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
0: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak.
3: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megfelelő a vízminőség a Bács-Kiskunvár megyei strandokon. Egy hét alatt 4 gyermek nyelt le gombelemet. 2 évig fosztogatta az áruházakat, most bíróság elé állhat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jó hír a strandolóknak, a Bács-Kiskunvár megyei kijelölt természetes fürdőhelyek vízminősége megfelelő a szezon kezdetén elvégzett vizsgálatok alapján, ezt írja a hírös.hu. A szakemberek szerint így hamarosan valamennyi engedélyezett fürdőhely biztonságosan fogadhatja a látogatókat. A vármegyében 8 kijelölt természetes fürdőhely működik, köztük a Vadkerti tó, a Szelídító strandja, a Kamarás-Duna, a Szabadstrand Baján, valamint a Kunfehér tói tófürdő. A Tiszakécskei Szabadstrandon a szezon későbbi kezdete miatt a vízvizsgálat még nem történt meg. A fürdőhelyeket a szezon során is rendszeresen ellenőrzik, és több alkalommal is vízmintát vesznek majd a szakemberek. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad.
1: Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy helyi férfi ellen, aki a vád szerint közel 2 éven át különböző módszerekkel lopott kecskeméti, kiskunfélegyházi és nagykörösi üzletekből. A férfi az egyszerű áru elrejtéstől az önkiszolgáló kasszák kijátszásáig több trükköt is bevetett, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a tolvaj hol a ruhájába vagy táskájába rejtette az árut, hol pedig fizetés nélkül tolta ki a telepakolt bevásárlókosarat az üzletből. Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyertek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk.
1: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak.
0: Sötét,
1: hogy erre nem is gondoltam.
0: Nem is gondoltatok, hát a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
2: Az arcán látod, hogy gonosz?
0: Nem néz ki jól.
2: De ez nem az kedves. Nagyon gonosz.
0: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morsát, nem.
1: De ez ugyanúgy néz ki, de kicsi
2: csak
1: nagy, nem?
2: Ez a lábadat viszi
0: igen.
2: El.
0: Ez...
2: Nem figyelsz, nincs lábad.
0: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Uh-huh. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
1: vállalkozó mondják?
0: Ezek vállalkoznak.
2: De mi egy-egy féltéglával a vállán vonul a hangyaból?
0: Igen, és mindig rád kacsint, és azt mondja, köszi vagy.
2: Most a miért?
0: Ezt mi nagyon szeretjük.
1: Nem azt mondja, közben azt mondja, köszfőnök.
0: Köszfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érek, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
2: Napoznak,
0: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan, ezek lebontják a tetődet.
1: De hallod magad közt, hogy beszélgetnek, tudod?
0: Na
1: gyere, menjünk a maflához.
0: Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por, azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveleket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
1: Megbestenítetted őket.
2: Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
0: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
1: Mióta laksz ott?
0: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
2: Még van másfél éve.
0: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
2: Egyszer csak ázik a nappal.
0: És azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
2: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
0: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek
1: de
0: a NAVA?
1: De azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szorod a házadat?
0: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
1: Ja igen, tehát a kastély miatt.
0: Ne haragudj, tudod, azért 4000 négyzetmétert körbe szórni.
2: Tudod, mibe kerül.
1: Tehát az van, hogy a tornyot kihagyom.
0: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
1: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétre a házat.
0: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
1: Nem kell megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
2: Kicsit takarítsanak, kicsit szórni.
1: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
0: Egy szórják.
2: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
0: az ugyanaz, amivel
2: körbe.
0: Curtis húzza a csíkokat.
2: Nem, ő mást húz, de igen. Jó.
0: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelik a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
2: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
2: Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
1: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fent laknak ezek a tetőről.
0: Igen.
1: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy nem város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
1: Hogy nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadna majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
1: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
0: Ja.
1: Kapd el a főnököt.
0: Igen?
1: A főnöküket.
0: Nem. Menjek fel, beviszed... és egyen meg a királynőt.
1: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj
0: haver.
2: A békés egymás mellett él.
0: Nem akarok nektek
2: vagyok.
0: Rosszat.
1: Ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
0: Takarodjatok át oda.
1: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
0: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg. Illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, a hangyáknak a bolybaállásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet. érted? Ezek nem, ezek leszarják, hogy te szereted őket. Vagy szögő is így beszélnek. Nézd az öreg megint lefeküdt és nézd minket. Nem vagy. Menjünk el mellette, biztos részek.
1: Nézd ezt a muflon fejét. Na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
0: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsül? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit esznek a tetőn?
2: Tudni akarunk minden, Gyula.
0: Fekete angyal, fekete. Hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak, nem tudod kiirtani őket. Nem
2: tudsz venni egy hangyász sült?
0: Az mi? Az az állat?
2: Az az állat, tudod, akinek ilyen hosszú nyelve van. Én a nyíregyházi ízébe, állatparkban biztos van az zóba.
1: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznék
2: csak egy hétre. Egy hétre ott lakna nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
0: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami, én sajnálom ezeket a dögöket.
1: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
1: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
2: A tetőn van fa.
0: Szétszedik a tetődet. Szétszedik. Szétrágják. Valás,
1: most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rohasztani a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
1: 4 kiló darabja.
0: 4 kiló az állat,
1: érted?
0: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
1: Nem szoktad hallani a napjában, hogy dübögnek a napen?
0: Igen, hatalmas múlja.
2: Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
0: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házad, és állok, és nézzáranyosak mennek föl egymás után. Na szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
1: Éjszaka nem használja? Nincs semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt.
1: De most kiköltözött hova? Ők hozzád, vagy te hozzájuk? Mert ez nagyon fontos.
0: Na, én így vagyok ezzel.
2: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
2: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
2: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
0: Teljes, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
1: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
2: De okos. Okos hangja.
0: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
2: Hát a kaja az meg lenn van, lennaknak, biztos.
1: Nem, lennaknak a földbe. Lakik? Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
0: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcon röhög, amíg mosogatsz, pofádba röhög, és elmegy lefele.
1: Igen. Igen.
0: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
1: Igen.
0: Rohadt anyjukat.
2: Nem?
0: Jó.
1: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjáratokat ólommal. És utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
0: Iszonyat durvákat építenek, igen.
1: És nagyon-nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ahol kicsit drága, de valami fémmel.
0: Aranyjal.
1: Alumíniumban. Valamivel kérdezik. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alattad?
0: Mi van alattad? Lehet, elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
1: Nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
0: Lerakok nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, ilyen fehér dobozt kellett vennem. Ja, igen, befogott a hangja, nem tudom, mit fölvenn. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
2: Igen.
0: Arcon rögtek, és elvitték a fehér
2: port. Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
0: Azt imádtam. Igen.
1: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
0: És akkor azt majd... látják, hogy birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
1: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
0: Jó, ilyenkor egyébként állatkínzást követsz el, ha kihívsz egy kis rágcsálóírtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
2: Azt,
1: a rágcsálóírtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
0: Van ilyen rágcsálóírtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
1: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakmát?
0: Nem, nem, hát ő hangyaírtó, ő mindent megcsinál neked.
2: Minden ilyesmit. Hangyacsapda?
0: Azt nem tudom, hogy mi.
2: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
1: Nem, hát szerintem nem.
0: Nagyon jó, egy millió hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabokat
1: meg.
0: Hát ezzel nem vagyok előre. Figyelj, százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem hogy a 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzva föl a háznak a falára.
1: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
0: Az állatok nem bántják, állatok nem
1: bántják. Miért a lódarazsa például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
0: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se mondom, a madarak nem bántják
2: egyedül
0: őket.
2: A hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be
1: azt
2: tudsz
1: írja,
2: vetni.
1: Tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
0: És elengedem őket.
1: Igen. Vannak rovarok és óriás pókok.
0: Há, Hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban, nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
1: Igen, de azt mondjuk, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
2: Na, kérlek szépen.
0: Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
2: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálnod.
0: Jó, hát szódabikarban túl vagyok, szólok.
2: Citromos hangyaírtó.
0: Igen.
2: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbónából.
0: Az mondom, a szódabikarbónán túl vagyok.
2: Borsavat nem tettél bele, haver. Ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
0: Egy ilyen borszoróval szar.
2: Egy ilyen nagyobbal.
0: Az teljesen reális.
2: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
0: Ez mind jó.
2: Ez mind jó. Aha.
0: A prediabéteszel. Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
2: Minden napra egyet próbálj ki.
1: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
0: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet nekik.
1: Én meghozott neked fürkész darazsakat.
0: Jó.
1: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
0: Igen, faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
1: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
0: De, igen.
1: Legközelebb létsz, és nem mézes kalácsból építkezzél.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
6: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csap le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
9: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
12: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76-505-600. Iveco szalai.
13: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
14: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
15: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
16: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
17: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
18: Láttál már közelről félvezető, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
19: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. és közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malomközpont.
20: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes és pihentető szombat délelőttöt kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a környező településeknek. Üdv a világ minden pontjáról csatlakozó internetes hallgatóknak is a rádióegygong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok, pontosan 6 perccel járunk 10 óra után, a Rádió egy gong stúdiójában pedig már is elindul a hétvége legdögösebb sportos kihívása. Június 13-a van, ez a nap Anett és Antal napja, így a köszöntés legelőször enép tulajdonosainak jár. Boldog névnapot kívánunk! És ne feledkezzünk meg a születésnaposokról sem. A hírességek közül például ma ünneplik születésnapjukat a világ leghíresebb színésznő ikrei, Mary Kate és Ashley Olsen. Nekik és minden születésnaposnak boldog szülinapot! És most elstartol a VB Weekend. Egy játék, ahol a tét nem kevesebb, mint egy fejedelmi vacsora 4 fő részére a La Cabra Tapas Barban. A futball világbajnokság apropóján indított kvíz pofon egyszerű, mindössze a dalok között felbukkanó gólöröm effektet kell figyelni. Már is mutatom. Amint elhangzik a lelátók hangulata, lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy szerencsés visszahívottnak egy focis kérdésre kell válaszolnia, és már be is kerül a digitális kalapba. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Addig viszont nem sokára érkezik a Netpercek rovat, a Meta legfrissebb, tartalomgyártóknak szánt mesterséges intelligencia alapú asszisztensével. De előtte még egy kicsit az igazi mai slágereké a főszerep. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Dua Lipa és a Train.

0: A műsor támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet, www.deltanet.hu.
1: 4:11 múlt egy perccel, a Rádió 1 Gong net percei következnek. Új chatbotot adott ki a Meta, amely közvetlenül segíti a tartalomgyártókat az aktuális témák kitalálásában, valamint a forgalmi teljesítmény gyors megértésében. A készítőknek eddig bonyolult grafikonokat és statisztikai felületeket kellett böngészniük a siker érdekében. Az új mesterséges intelligencia asszisztens azonban azonnali válaszokkal szolgál az olyan kérdésekre, mint hogy mikor érdemes posztolni, vagy miről beszélnek leginkább az emberek a kommentmezőkben. A Meta újdonsága képes folyamatos beszélgetést folytatni, a válaszokat pedig szigorúan a tartalomgyártó egyedi, privát adataira alapozza az eszköz. A teljesítményelemzés mellett a globális trendek figyelembevételével ötleteket is ad az aktualitásokhoz. Az új funkció első körben az Egyesült Államokban, Indiában és Kanadában érhető el. De a tapasztalatok szerint a cég fejlesztései rendkívül gyorsan megérkeznek Magyarországra is. A digitális asszisztens tehát komoly segítséget jelent majd a helyi vállalkozásoknak és tartalomgyártóknak is a hatékony kommunikációban. De amíg a Meta a háttérben elemzi az adatokat, nálunk a Rádió 1 Gongon a spanyol ízeki és góloki a főszerep. A lelátók hangját már hallottátok, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as számra, SMS-ben vagy Viberen. Egy szerencsés hallgatót ebben az órában visszahívunk, és neki egy focival kapcsolatos kérdésre kell válaszolnia. Ha sikerrel jár, bekerül a fődíj sorsolásba 5 óra előtt a La Cabra Tapas Bar 50.000 forint értékű 4 főre szóló baráti vacsora meghívását fogjuk kisorsolni. A folytatásban igazi mai slágerek következnek, és nem sokára érkezik az időjárás előrejelzés. Kaigóval és Éva Max-el megyünk tovább.

A Rádió 1 gongon csak igazi mai sláger megy. A meteorológia legfrissebb hétvégi mérései szerint a mai napon hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap a térségben. A hőmérők egyelőre 20 fokot mutatnak, és a következő órákban helyenként egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet délutánra 26 fokig emelkedik. Egyéb iránt a mai nap a néphagyomány szerint Szent Antal napja. Ő nem csak a gyermekek védőszentje, de a régi kalendáriumok szerint igazi férj jósló. A mai nap tehát szerelemvarázsló időszak is. A legenda szerint a hajadon lányok az éjszakai tükörben megpillanthatják jövendőbeliük arcát, így a mai csillagos, zápormentes éjszaka erre is lehetőséget adhat. Nem sokára érkeznek a foci VB legfrissebb hírei. Addig is Lady Gaga igazi mai slágerét indítjuk. Következik a Shallow.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
1: Benne vagy?
2: Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
3: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió 1.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu
1: 5 perccel fél 11 után a szombat délelőtti nyüzsgésben érdemes a figyelmet a tengeren túli zöld gyepekre irányítani. Ugyanis a labdarúgó világbajnokságon az elmúlt órákban pályára lépett a másik két rendező ország is. Mexikó után bemutatkozott Kanada és az Egyesült Államok a tornán. Tegnap este a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés nyitotta meg a sorozatot a B csoportban. A találkozó végül 1-1-es döntetlennel zárult. Kanada 1986 és 2022 után története során harmadszor szerepel VB-n. A tegnapi ráadásul az első olyan mérkőzésük volt, amelyen sikerült elkerülniük a vereséget. Történelmi párhuzam, hogy 1986-ban a kanadaiak a magyar válogatottól is kikaptak, nekünk pedig a mai napig ez volt az utolsó VB győzelmünk. Eközben az Egyesült Államok csapata már jóval magabiztosabb sikerrel kezdett. Ma hajnalban Paraguayt verték 4-1-re Los Angelesben. Ráadásul ezen a meccsen született meg a világbajnokság legelső öngólja is. A program ma este 21 órától a Katar-Svájc összecsapással folytatódik, éjféltől pedig bemutatkozik a brazil válogatott is, az előző VB meglepetés csapata, az elődöntőig menetelő Marokkó ellen. Brazília első külföldi szövetségi kapitánya, az olasz Carlo Ancelotti megerősítette, hogy a combhajlító sérüléssel bajlódó Neymar nem léphet pályára. A szakmai stáb abban bízik, hogy a sztárjátékos jövő héten már teljes értékű edzésmunkát végezhet, és a további csoportmeccseken már bevethető lesz. Ezek voltak a futball világbajnokság legfrissebb hírei, nem sokára érkeznek az útinformációk, a folytatásban pedig Kygo és One Republic dala indul, a Chasing Paradise.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:11 múlt egy perccel. Következnek a Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációi. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Ehhez a munkához kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. Szigorú 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó utat kívánok! Orbán Rudival utazunk tovább. Jön a kereszthúzat! Egy szó.

0: Halló, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Viktóriát keresem.
0: Én vagyok, szia.
1: Szia. Mennyire vagy jártas a fociban?
0: Hát olyan közepesen.
1: Nem baj, mert a kérdésünk nem túlságosan nehéz, ráadásul van két választási lehetőség, tehát 50% minimum az esélye annak, hogy bekerülsz te is a fődíj sorsolásba. Egyébként, hogyha hallgattad a sporthíreket, akkor a pontos válasz is elhangzott benne, úgyhogy szerintem én mondom a kérdést. Mit szólsz hozzá?
0: Jó, okay. Jöhet.
1: Mikor járt utoljára világbajnokságon a magyar labdarúgó válogatott? Az első lehetőség 1986-ban, vagy 2002-ben?
0: Hát akkor az első.
1: Az első, így van. Azt a VB-t Mexikóban rendezték, a megérzése tökéletes volt. Egyébként idén is Mexikó az egyik társházigazda, és rekordot döntöttek, mert harmadszorra van náluk világbajnokság. Úgyhogy te bekerültél a fődíj sorsolásba. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk sorsolni, ami nem más, mint egy vacsora meghívás 50 ezer forint értékben 4 fő részére a La Cabra Tapas bárba.
0: Nagyon jó lenne.
1: Nagyon ügyes voltál, beletrafáltál. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz.
0: Köszönöm. Köszönöm.
1: 11 óra után újabb kört indítunk, érkezem majd a programajánlatokkal, és valószínűleg egy újabb hallgató neve kerül majd be a digitális kalapba. A reklámok és a hírek után Félix Jén és Sáusz igazi mai slágere érkezik. A Walk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszahívod,

0: Weekend a Rádió egy gongon a La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió egy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A világ Szegeden találkozik.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
9: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
10: a világ sikerű Bastille,
9: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
10: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
11: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, bulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
12: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
13: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkus, Kusz Vidám Park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 6:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
14: Nyárindító 20%-os kupon az Alföld áruházban. Csütörtöktől szombatig 20% engedménnyel vásárolhat minden osztályunkon, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, és fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Fizessen 20%-kal kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruházban.
15: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Megtorpant a drágulás, de Kecskeméten továbbra is milliós négyzetméter árakkal kell számolni. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kiskunfélegyházi pedagógus lett az év kedvenc tesi tanára Bács-Kiskunban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése az országban, sőt, több térségben már csökkenést is mértek májusban az egyik ingatlan értékesítési portál adatai szerint. A Délalföldön havi összevetésben 1,7%-kal mérséklődtek az árak, ugyanakkor éves szinten még mindig jelentős 13% feletti drágulás látható. Kecskeméten továbbra is magasak az ingatlan árak, az adatok szerint a használt lakások átlagos négyzetméter ára 874 000 forint, míg az új építésű lakásoké már meghaladja az 1,1 millió forintot. Kecskeméten a használt családi házak medián négyzetméter ára 809 000 forint, az új építésűeké pedig 847 000 forint. Kecskemét az új építésű ingatlanok piacán továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, ezt tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
18: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását, egy tudásanyagból mennyit kell tudni. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
17: Kiskunfélegyházi siker született a K&H mozdul.

0: Porzivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermej.

Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. 11 óra múlt az utakon, a piacon és az üzletekben pedig már maximális fordulatszámon pörög a szombati nyüzsgés. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, a környékbeli autósokat és az online hallgatókat egyaránt. A konyhákból már fenséges illatok szállnak, a Rádió egy gong stúdiójában pedig újra egy gasztronómiai élmény sorsa dől el a következő percekben. Folytatódik ugyanis a foci weekend, ahol a tét egy fantasztikus vacsora négy fő részére a La Cabra Tapas Barban. Amint felcsendül a gól örömeffekt két zene között, azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy szerencsés hallgatót ebben az órában is visszahívunk, és egy focival kapcsolatos kérdésre kell csak válaszolnia. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Néhány perc múlva érkezik a legfrissebb hétvégi programajánló a könyvhét legizgalmasabb eseményeivel. Az ütemet pedig az igazi mai slágerek diktálják. Következik Cyril és a Stumbling In.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A 97. ünnepi könyvhét rendezvény sorozatának keretein belül ma délután 14:30-kor rendkívül izgalmas beszélgetés veszi kezdetét a könyvtári kávézóban. Bartucz Éva író, cégvezető és Popovics Tamás író lesznek a vendégek, akiket Puha Éva, a Rádió egy gong műsorvezetője kérdez majd a női és férfi szerepek jelenkori legfontosabb kihívásairól. A dallamok szerelmeseinek is tartogat meglepetést a szombat. Délután 5 órakor ünnepi tanévzáró koncertet tart a Mátyás Király Citera zenekar a Korvin Mátyás általános iskola aulájában, ahol a Pengettyű Citera együttes, valamint a Gyöngyfüzér népdalkör is közreműködik, garantálva a hamisítatlan hétvégi hangulatot. A könyvek és a citera szó mellett ma a spanyol ízeké és a góloké a főszerep. Ha a kulturális élmények mellé egy fejedelmi vacsora is helyet kapna a programban, akkor jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. A gólöröm effekt már megvolt. Jöhetnek tehát az üzenetek, a fődíjunk, amit 5 óra előtt fogunk kisorsolni. A La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívása. Joel Corrival megyünk tovább. Következik a Little Longer.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma több órás napsütésre van kilátás, a délután megnövekvő komoly felhőkből csupán néhol alakulhat ki futózápor, vagy esetleg egy-egy zivatar. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, a csúcsértékek elérik a 28 fokot. Holnap egy hideg front hatására gyakran felhők zavarják majd a napsütést. Több felé kell záporokra, zivatarokra, néhol viharos széllökésekre készülni. A legmagasabb hőmérséklet holnap 30 fok körül alakul. Az időjárás után nem sokára hozzuk a legfrissebb útinformációkat, az igazi mai slágerek közül pedig Taylor Swift dala indul, az Uplight.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy Gong útinformációi következnek. A hétvégi bevásárlások és a családi látogatások miatt a főutakon is folyamatosan nő a járművek száma. Az 5-ös főúton ráadásul Kecskemét északi határában az M44-es autóútépítésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Az 5-ös főúton a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskemét belterületén közművezetéképítés miatt van érvényben félpályás korlát. A jelzőrök intelmei mellé pedig következzen egy autós érdekesség. A jól ismert chauffeur szó a francia chauffeur, azaz fűtő kifejezésből ered. A legelső gőzüzemű autók korában ugyanis a vezető feladata nem csak a kormányzás volt, hanem a kazán folyamatos táplálása is. Így a név máig megmaradt a köztudatban. Nem sokára jövünk azzal a szerencsés hallgatónkkal, aki válaszolhat egy focis kérdésre. A folytatásban pedig érkezik Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: Szia, Zoli vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Zoli. Nézed-e a világbajnokságot?
0: Most ezt a legutolsó meccset nem néztem.
1: Nem baj, rengeteg meccs lesz még. Több mint 100 mérkőzést lehet megnézni a következő 5 hétben, úgyhogy lesz még rá bőven alkalom, ne keseredj el. Most viszont, ha szeretnél bekerülni a fődíj sorsolásba, lenne egy kérdésem.
0: Igen?
1: Mikor nyert világbajnokságot Lionel Messivel a soraiban Argentína? Mondok neked két választási lehetőséget, és ha szerencséd van, akkor beletrafálsz. Ha tudod, akkor meg tutira megmondod nekem. Az első 2010-ben, vagy 2022-ben? Mi a megérzésed?
0: 2022-ben.
1: Ez volt bizony a helyes válasz. Érdekesség egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ez volt Argentína harmadik, és Lionel Messi első VB címe. Egyébként Messi idén már a 6. VB-jén fog szerepelni, azért ez nem kis teljesítmény.
0: Igen, nagyon jó focista.
1: Te pedig bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni a La Cabra Tapas Bar 4 főre szóló vacsora meghívását.
0: Figyelni fogok, figyelni.
1: Okay. Ezzel pedig a Daily Mix első órájának végére értünk. A következő órában is be lehet kerülni a fődíj sorsolásba. Rövid reklám és a hírek után belekezdünk a Daily Mix második órájába, amit Taylor Swift és a The Fate of Ophelia in

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszatérsz,

0: Weekend a Rádió egy hangon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió egy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
12: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
13: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
14: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
15: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Egyetlen szikra is elég, fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 millió forintból bővül a kadafalvi óvoda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Büfékocsikat, food truckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan ugyanis nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzlet bezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
17: Jelentős fejlesztés kezdődött a kecskeméti Kadafalvi óvodában. A több mint 406 millió forintos támogatásból megvalósuló beruházás célja a férőhelyek bővítése is.

0: Ebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 28 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhat majd. Zápor, zivatar, a jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre inkább az északi és az északkeleti tájakon van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

a Daily Mix a Rádió 1 gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Dél elmúlt, a legtöbb családi asztalnál ebben a percben merítenek a gőzölgő levesekből. Jó étvágyat és kellemes delet kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösen, Csongrádon, és köszöntjük az internetes hallgatókat is, akik az ebéd mellé a Rádió 1 gong igazi mai slágereit választották. Kormos Zsolt vagyok. A mai nap legszebb meglepetését a focis játék hozza, ahol 5 óra előtt egy 4 személyes tapasz vacsora várja a tulajdonosát. Az ebéd közben sincs más dolgotok, mint félfüllel a hangszórókra tapadni, és amint felcsendül az órában, az a bizonyos gólöröm effekt. Mutatom. Már lehet is küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A sok jelentkező közül egyet ebben az órában is visszahívunk, és a helyes válasz után bekerül a főnök sorsolásba. A Daily Mix gasztropletykájában rövidesen megnézzük, milyen rejtett trükkökkel dolgoznak a világ legelitebb konyháinak falai mögött. Addig viszont igazi mai slágerek következnek. Jó rádiózást kívánok! Követ

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerekkel.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Szerintem már ti is hallottátok az üvöltést a lelátókról. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek. A fődíjunk egy 4 főre szóló vacsora meghívás a La Cabra Tapas Barba. Addig, amíg az üzeneteket megírjátok, lássuk, mi szivárgott ki a Michelin csillagos konyhák kulisszái mögül. A nemzetközi gasztrolapok beszámolói szerint valóságos őrület övezi az elitebb éttermekben bevezetett úgynevezett hangízesítést. Több tengeren túli luxus étteremben rájöttek arra, hogy a különböző frekvenciájú zenék és háttérzajok drasztikusan megváltoztatják az ételek ízét, a magas tónusú csilingelő dallamok például felerősítik a desszertek édességét, míg a mély, basszusokkal teli ritmusok a kesernyés és sós ízeket emelik ki. Így a séfek már nem csak fűszerekkel, hanem speciális fejhallgatókkal és hangsávokkal tálalják a méregdrága fogásokat. Ez a technológia hamarosan a mindennapi étkezési szokásokat is átalakíthatja, hiszen a megfelelő dallamokkal csökkenthető az ételek só és cukortartalma anélkül, hogy az ízélmény csorbulna. A hangokkal történő fűszerezés világa tehát új dimenziókat nyit meg. Itt a Rádió 1 gongon viszont a jó zenék mellé valódi kézzelfogható ízek járnak. Ne feledjétek, 5 óra előtt fődíj sorsolás, én pedig rövidesen hozom a legfrissebb információkat az időjárásról. A Daily Mix Fast Boy igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Good Life.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Daily Mix időjárás előrejelzése következik a Rádió 1 gongon. Továbbra is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, amiből helyenként futózápor vagy zivatar is kialakulhat. A kijelzők délután 26 fokos csúcsértéket mutatnak majd. Holnap egy érkező hideg front, gyakran felhős eget, többfelé záporokat, zivatarokat és erős, néhol viharos északnyugati szelet hoz, 30 fok körüli maximumokkal, és hétfőn ismét változóan felhős napos időre van kilátás, amikor is a legmelegebb órákban 27 fok körüli érték várható. Ennyi volt az időjárás, rövidesen jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig érkezik David Guetta és One Republic igazi mai slágere, az I Don't Wanna Wait.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A napközbeni pörgés közepette újabb útinformációk érkeztek. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódóan hídépítés kezdődött. Emiatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Távolabb Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületeknél félpályás útlezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán pedig Kecskemét és Lajos Mizse között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják. Vezessetek óvatosan, következik egy igazi mai sláger, Lady Gaga is az Alexander.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mix

0: aktuális hétvégi játékunk üzenete. VB Weekend a Rádió 1 gongon.
1: Hello.
2: Szia, Anita. Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából.
1: Szia.
2: Siettél valahonnan?
1: Igen.
2: Éppen gondolom a szokásos program a kertben
1: igen.
2: voltál.
1: Igen, kitaláltam. Igen, ott voltam, igen, a szokásos. Igen.
2: Ennél nincs is jobb tennivaló szerintem ilyenkor. Az igen. időjárás is megfelelő ehhez, nem?
1: Hát még nem esik az eső nálunk, szerencsére.
2: Elmondanám, hogy itt nálunk süt a nap, úgy tulajdonképpen, úgyhogy nem is nagyon számíthatunk esőre a délután folyamán. A kérdésem a következő lenne, igen. mennyire szereted a focit?
1: Hát úgy, elmegy. Anyukám jobban szereti.
2: Igen, akkor szerintem segítsen igen. neked. Ott van valahol
1: jó,
2: a közelben?
1: Jó. Itt van anyu a közelben, igen.
2: Rendben, már is mondom a kérdésünket, és utána elmondom azt is, hogy mit lehet nyerni. Mikor nyert utoljára világbajnokságot a spanyol labdarúgó válogatott, ha már a La Cabra spanyol hangulatánál tartunk? 2010-ben, vagy 2022-ben?
1: 2010-ben.
2: Legalábbis szerinted. És ez a helyes válasz. Dél-Afrikában rendezték egyébként azt a VB-t, és az volt az első VB, amit az afrikai kontinensen rendeztek. Ennyi volt a nagy titok, bekerültél a fődíjsorsolásba, anya.
1: Szépen.
2: Nagyon ügyes volt, te is nagyon ügyes voltál.
1: Annyira most nem, de
2: mindegy.
1: Köszönöm szépen.
2: Már csak a szerencsében kell bíznotok. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a La Cabra Tapasbar 4 személyes vacsora meghívását. Újabb név került a kalapba, és ez a következő órában is így lesz. A Daily Mix reklámokkal és hírekkel folytatódik. Az órát Loi és a Get Lucky indítja majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszahívod,

0: Weekend a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió 1!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
6: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
7: Megfelelő a vízminőség a Bács-Kiskunvár megyei strandokon. Egy hét alatt 4 gyermek nyelt le gombelemet. 2 évig fosztogatta az áruházakat, most bíróság elé állhat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jó hír a strandolóknak, a Bács-Kiskunvár megyei kijelölt természetes fürdőhelyek vízminősége megfelelő a szezon kezdetén elvégzett vizsgálatok alapján, ezt írja a hírös.hu. A szakemberek szerint így hamarosan valamennyi engedélyezett fürdőhely biztonságosan fogadhatja a látogatókat. A vármegyében 8 kijelölt természetes fürdőhely működik, köztük a Vadkerti tó, a Szelídító strandja, a Kamarás-Duna, a Szabadstrand Baján, valamint a Kunfehér tói tófürdő. A Tiszakécskei Szabadstrandon a szezon későbbi kezdete miatt a vízvizsgálat még nem történt meg. A fürdőhelyeket a szezon során is rendszeresen ellenőrzik, és több alkalommal is vízmintát vesznek majd a szakemberek. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
8: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad.
7: Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy helyi férfi ellen, aki a vád szerint közel 2 éven át különböző módszerekkel lopott kecskeméti kiskunfélegyházi és nagykörösi üzletekből. A férfi az egyszerű áru elrejtéstől az önkiszolgáló kasszák kijátszásáig több trükköt is bevetett, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a tolvaj hol a ruhájába vagy táskájába rejtette az árut, hol pedig fizetés nélkül tolta ki a telepakolt bevásárlókosarat az üzletből. Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk.

radioegong.hu oldalon. Sziasztok! A mikrofonnál Kormos Zsolt. A legtöbb otthonban valószínűleg most veszi kezdetét a jól megérdemelt délutáni siesta a kanapén. Ez már a Daily Mix második órája, és már is folytatódik a Foci Weekend. A mai és a holnapi játékunkban továbbra is ugyanaz a feladat. Amint két zene között meghalljátok ezt a hangot, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha szerencséd van, visszahívunk, és egyetlen focival kapcsolatos kérdésre kell válaszolni. A helyes válasz után bekerülsz a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt pedig kisorsoljuk a La Cabra Tapas Bar 4 főre szóló vacsora meghívását. Nagyjából 10 perc múlva hozok majd egy hasznos háztartási tippet, addig viszont következik Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere, a Wonderful Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 gong.

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. A menetrendszerűen érkező nyári hőség a kerti virágok és a szobanövények tulajdonosait komoly kihívás elé állítja, különösen ha a család a hétvégére elutazik otthonról. A legfrissebb kertészeti beszámolók szerint az idei nyár legnagyobb slágere az úgynevezett szivacs módszer, amihez csupán egy egyszerű konyhai eszközre van szükség. A trükk lényege, hogy a növények átültetésekor vagy a kerti kaspók elrendezésekor egy tiszta, hagyományos mosogató szivacsot kell elhelyezni a cserép legalsó rétegébe, még a föld betöltése előtt. A szivacs zseniális tulajdonsága, hogy a locsolás során magába szívja a felesleges vizet, ami egyébként a gyökerek rothadását okozná. Majd a forró, száraz napokon, amikor a talaj kiszáradna, lassan és egyenletesen kezdi el visszaadni a nedvességet a növénynek. A mérések szerint ez a pilléres háztartási megoldás akár 3-4 napon át is képes optimális szinten tartani a cserép mikroklimáját. Így a családok nyugodtan elindulhatnak a hétvégi kirándulásokra anélkül, hogy a növények kókadásától kellene tartaniuk. Szemfüles hallgatóink valószínűleg már hallották a lelátókról a szurkolók üvöltését. Jöhetnek tehát a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620 9 414 020-as számra. Ha visszahívlak, egy futballal kapcsolatos kérdésre kell válaszolnod. Így kerülhetsz be a fődíj sorsolásba, ami 5 óra előtt lesz, és ahol a La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívását lehet majd megnyerni. Rövidesen jövök az időjárással, a folytatásban pedig már is érkezik Dua Lipa és a Levitating.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. Vessünk egy pillantást a délutáni időjárásra. A megnövekvő gomoly felhőkből csupán helyenként alakulhat ki futózápor vagy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap egy hideg front hatására gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé várható zápor, zivatar, mindemellett sokfelé lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ennyit az időjárásról. Pörgessük fel a Daily Mixet egy igazi mai slágerrel. Következik Ed Sheeran.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Következzen néhány útinformáció a Rádió 1 Gong déli mixében. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, illetve torlódás tapasztalható. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Zajlik az építkezés az M44-es autóúton is. Kunszentmárton térségében új csomópontot alakítanak ki. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Útinformációk legközelebb 3 óra után érkeznek. A folytatásban pedig Sziával és Kendrick Lamarral megyünk tovább. Következik a The Greatest.

0: Halló!
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok. Szia Józsi!
0: Szia Zsolt!
1: Szoktál-e focizni?
0: Mostanában már nem.
1: De régebben fociztál?
0: Régen fociztam, valamikor még a fénykoromban.
1: A fénykorodban. És egyébként követed a labdarúgó világbajnokság eseményeit?
0: Igen, a cégnél van egy ilyen tippjátékunk pont.
1: Aha, jó, akkor most is lehet tippelni. Már is mondom a kérdésünket. Hol rendezték az előző 2022-es labdarúgó világbajnokságot? Mondjak neked két lehetőséget, vagy tudod fejből?
0: Igen, azt szeretném.
1: Az első lehetőség Katárban, vagy az Egyesült Államokban?
0: Katárban.
1: Így van, Katárban, hiszen az Egyesült Államokban pont most zajlik a világbajnokság.
0: Igen.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni 5 óra előtt?
0: La Cabrába egy 4 fős vacsorát.
1: Tökéletes ez a válasz is. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz.
0: Köszönöm szépen.
1: Ne menjetek messzire, mert a következő órában átadjuk a terepet a régió legfontosabb magazin műsorának. Érkezik a Mozaik a legfrissebb helyi hírekkel. A műsorban megszólal Szabó István, akit a Csíkszeredára történő szerződésének hátteréről, a kinti történetekről és az éppen zajló futball világbajnokságról is kérdezett Vizi Zalán. Emellett szó lesz a tankerület legújabb kezdeményezéséről, a bringasuli képzésről is, aminek célja, hogy minden iskolában legyen olyan tanár, aki tanóra vagy szakkör keretében akár élesben az utcákon képes oktatni a biztonságos kerékpározást a gyerekeknek. Én pontosan 10 perccel 3 óra után jövök vissza, és egy vadonatúj játékos órával folytatjuk a szombat délutánt. A következő órát Ed Sheeran és az Aziz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha visszahívunk, már csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Ha minden oké, tiéd a négy főre szóló vacsora meghívás Kecskemét legspanyolabb foci VB teraszára. VB Weekend a Rádió 1 gongon a La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió 1!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
10: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
11: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
12: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
14: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
15: Megtorpant a drágulás, de Kecskeméten továbbra is milliós négyzetméter árakkal kell számolni. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Kiskunfélegyházi pedagógus lett az év kedvenc tesi tanára Bács-Kiskunban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése az országban, sőt, több térségben már csökkenést is mértek májusban az egyik ingatlan értékesítési portál adatai szerint. A Délalföldön havi összevetésben 1,7%-kal mérséklődtek az árak, ugyanakkor éves szinten még mindig jelentős 13% feletti drágulás látható. Kecskeméten továbbra is magasak az ingatlan árak, az adatok szerint a használt lakások átlagos négyzetméter ára 874 ezer forint, míg az új építésű lakásoké már meghaladja az 1,1 millió forintot. Kecskeméten a használt családi házak medián négyzetméter ára 809 ezer forint, az új építésűeké pedig 847 ezer forint. Kecskemét az új építésű ingatlanok piacán továbbra is a legdrágább vidéki városok közé tartozik. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, ezt tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanuló kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
16: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását, egy tudásanyagból mennyit kell tudni. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
15: Kiskunfélegyházi siker született a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára program vármegyei szavazásán. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Gácsi Kis Gerda, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára nyerte el az elismerést, írja a félegyházi közlöny. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank által meghirdetett kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik a testnevelés mellett a mozgás szeretetét és az egészséges életmód fontosságát is közvetítik a fiatalok felé. Az idei felhívásra országszerte csak nem 11 ezer jelölés érkezett, a szavazás során pedig több mint 150 ezer voksot adtak le. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és

0: harmadika van, szombat 14 óra múlt 3 perccel, és a mai Mozaik című magazin műsorunkban beszélgetni fogunk Szabó Istvánnal, kecskeméti labdarúgó edzővel, ugye a KT-t több idényen keresztül irányította, most nyártól viszont a román élvonalbeli Csíkszereda edzője lett. Itt az átigazolásnak vagy a szerződés megkötésének a történetéről fogunk beszélgetni, hát a többek között azt is elárulja majd nekünk Szabó István, vagy akit csak sokan Szabó Pistának neveznek, hogy mely csapatnak szurkol, vagy mely csapatoknak szurkol a labdarúgó világbajnokságon. Emellett pedig arról is szó lesz, hogy hogyan lehetnek a kecskeméti gyerekek a legügyesebbek a kerékpáros közlekedést illetően. Tartsatok velünk!
1: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a vonal túlsó végén Szabó István, kecskeméti labdarúgóedző, aki most nyártól a román élvonalbeli Csíkszereda vezetőedzője lett. Ugye pár nappal ezelőtti friss hír ez, mi is beszámoltunk róla a sporthíreinkben. Üdvözöllek itt a vonal túlsó végén, szia!
2: Én is üdvözöllek, Zalán, meg a kedves hallgatókat is.
1: Ja, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is született meg a megállapodás, az egyesség, hogy hogyan is lettél a Csíkszereda edzője. Egy olyan csapatról van szó, amely tele van magyar származású játékossal, és a román élvonalban szerepel, kiharcolta az előző idényben a bennmaradást. A megkeresésről mit tudhatunk? Tehát mikor körvonalazódott, mióta tudod, hogy a Csíkszereda keres téged, szeretne téged vezetőedzőnek, és aztán sikerült is megállapodni.
2: Nagyon-nagyon szívesen beszámolnék erről, de szerintem mindenkinek kell azt érteni, hogy volt ennek a csapatnak egy sikeredzője is, és nem szeretném azt kiterjegetni, hogy én most mikor álltam velük kapcsolatba. Maradjunk annyiba, hogy egész tavasszal ez már egy közös megállapodásnak a folyadmánya volt, azért voltak megkereséseim, ugye utoljára itt talán be is számoltam erről, de hát nyilván azért nem is álltam munkában, mert volt egy megegyezés, és az nálam az nagyon-nagyon fontos, hogyha megbeszélünk valamit, akkor tartom magam ehhez. Tulajdonképpen ennyit szeretnék így a háttérről, hogy nem egy hónapos valami ez. Amit én talán hallottam,

0: mondtam, vagy talán ennyit elmondhatok, hogy azért esett ránk a választás, ugye, mert a asszisztens edzőm Kerekes Barna, aki székelyudvarhelyi, eredetileg ott született, ugye nagyon jó kapcsolatrendszerrel, és nagyon jó ismerik a Barnát és a munkásságát is. De tulajdonképpen egy nagyon komoly akadémia működik Csíkszeredán. Ha csak arról számolok be, hogy az U17-es román válogatott Brazíliába fog október-november környéken talán ugye VB-selejtezőket játszani, és három játékosunk is benne van ebben a román U17-es válogatottban. De van U19-es válogatottunk, U20-as válogatottunk, U21-es válogatottunk, vagyis talán pont azért, mert szeretünk ilyen fiatal játékosokkal dolgozni, szeretjük őket fölépíteni, szeretjük őket beépíteni, és természetesen van köztük olyan játékos is, aki a magyar U18-as válogatottban játszik. Egyébként ezek a srácok mindegyik magyar nyelvű, csak hát ugye vagy román állampolgár, van köztük, hála Istennek, olyan, aki magyar is. Szóval itt a véleményem szerint az egyik döntőérv talán az lehetett mellettünk, hogy a fiatalok fölépítése, majd beépítése, folyamatos fejlődést biztosítani számukra. Úgyhogy ez az egyik. A másik az, hogy kicsit hasonlít ez a csapat a kecskeméti csapatra. Óriási fejlődésen ment át az utóbbi években, ugye másodosztály, majd első osztály. Nekik azért nem sikerült annyira, nagyon-nagyon jó az első osztály, de bent tudtak maradni, tavasszal egy jó időszakuk volt, és hát azért gondolom, hogy ez a fejlődés töretlen maradjon, ezért inkább úgy döntöttek, hogy most egy magyar edzőpárossal vágnak bele ebbe a munkába, és tulajdonképpen ennyi így a történet, hogy miért. Nyilván nem azt szokták a tulajdonosok különösképpen megindokolni, de a beszélgetésünk döntő többsége arról szólt, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a fiatalokat, miben látjuk a fejlődési lehetőségeket és a csapatnak a fejlődési lehetőségeit, és ezért gondolom én, hogy ez egy döntőérv volt. Mindig is szerettem utánpótlásba dolgozni, most is hétvégén is kint voltam itt a 4-1-es osztályzón, hát nagyon örömömre nagyon sok tehetséges játékos van a hazai csapatban, nagyon bízom benne, hogy itt is majd beépülnek, mert hát most MB2-be szerintem reális esély van erre, mikor nem, ha most, úgyhogy ezt csak így mellékesen jegyezném meg.
1: Meglátjuk, hogy a Kecskemétben majd az MB2-ben hogy alakulnak a dolgok, de ami most minket természetesen érdekel, az a Csíkszereda általad. Ugye most hallhattuk, hogy az ő részükről valószínűleg mi lehetett az indok, hogy mellettetek, melletted tették le a voksukat. Nálad mi volt a döntőérv, hogy végül igent mondtál, és elvállaltad ezt a munkát, ezt a feladatot?
0: Nagyon-nagyon sok indokot mondhatnék, de a legelső és a legfontosabb az, hogy tudomásom szerint jelenleg Európában vezetőedzőként nem dolgozik magyar edző. Azért mégiscsak szerintem egy óriási dicsőség, és én nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy a helyi vezetőség rám gondolt. Másodszorban pedig egy olyan bajnokságról beszélünk, ami véleményem szerint magasabb színvonalat képvisel, mint a magyar bajnokság. Természetesen a Ferencváros, Győr itt is jelentős erőt képviselne, de összességében úgy látom, úgy gondolom, sőt meg vagyok róla győződve, látva a tavalyi Európa Kupa mérkőzéseket, ahol a Paks sajnos nagyon simán kiesett a Románia csapattal szemben. Úgyhogy harmadik dolog az, ami nagyon érdekes, ez már inkább egy kicsit ilyen szakmai jellegű, hogy nagyon sok mérkőzés van, 39 mérkőzés. Itt a heti ritmusban többször is megjelenik majd a vasárnap, szerda, a kett pénteki ritmus, ez egy külön fölkészülést igényel, nem nagyon vagyunk hozzászokva a magyar edzők, hogy sőt játékosok sem, hogy ennyi mérkőzést játszanak. Itt tulajdonképpen július 17-től elindul a bajnokság, december 20-21-én van jelenleg vége az első időszaknak, és 20 mérkőzés van, bajnoki mérkőzés, megjegyzem. Ez mellett pedig a Román Kupa egy érdekes lebonyolítást képvisel, ahol egy csoportban 4-5 csapat, és ott is ugye oda-visszavágos alapon játszanak mérkőzéseket. ami azt jelenti, hogy bőven 40 mérkőzésen van túl egy-egy edző, játékos a csapaton belül. Hát ez megint csak egy nagyon komoly motiváló tényező volt, és hát nem tagadom, hogy Magyarországról első osztályban nem volt jelenleg ajánlatom, így mindenféleképpen szerettem volna első osztályba dolgozni, és hát azért Csíkszeredán ez megadatik. Egyébként, hát aki nem tudná, vagy nincs annyira képbe ezzel a várossal, egy 40 ezres magyar nyelvű városról beszélünk, ahol a megmaradt az az érték, hogy magyarul beszélnek, 80-90% az embereknek magyarul beszél. Nagyon jó ember és kedves emberekről számolhatok be, ahol első számú sport a jégkorong. Ez egy tradicionális sportág, Csíkszeredából olyan komoly jégkorongozók kerültek ki, akik az egész országot tulajdonképpen benépesítik több csapatokba is, és hát ugye a föltörekvőben volt meg van a labdarúgás, így általában azért teltházas mérkőzések, ami 3-3,5 ezer embert jelent jelenleg, és hát nagyon megható a mérkőzés elején, amikor a nélkület fölcsendül, mérkőzés után pedig minden alkalommal a székely himnusz. Hát kívánom mindenkinek és sok kecskemétinek, hogy látogassunk és nyugodtan hívjanak föl egy-egy kávéra vagy egy beszélgetésre, biztos, hogy szívesen összejövünk. Egyébként járnak is ki, mert magában ugye nem kell bemutatnom a Hargita megyét, Erdély részt, egy csodálatos részt, természetesen nem turistáskodni fogunk menni, ugye, mert jön velem a feleségem is, hanem elsősorban ugye nyilván a bajnokság itt és a szakma fontos.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Szabó Istvánnal, kecskeméti labdarúgó edzővel, aki ugye több szezonon keresztül is volt a KTE trénere, mostantól viszont a Csíkszereda, a román első osztályú Csíkszereda edzője lett.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a vonal túlsó végén a Kecskemét korábbi labdarúgó vezetőedzője, ki tudja, itt Kecskeméten nagyon sokan szeretnek, és a munkáját elismerik, Szabó István, és a Csíkszereda vezetőedzője lett. Nemrégiben hivatalos bejelentés is megtörtént ezügyben, a román élvonalbeli Csíkszereda csapatáról van szó. Ha már említetted, hogy a feleséged is megy veled, a költözés, a felkészülés a román bajnokságra, a felkészülés egy új környezetre, az mikor indult el nálad, vagy milyen plusz, hát nem is azt mondom, hogy terhet, plusz feladatot rót rád itt az elmúlt hetekben, hogyan néz ki ilyen szempontból most a szakmailag a karriered, életed?
1: Tulajdonképpen ezt azért mindenki tudja rólam, hogy elég alapos ember vagyok. Kaptam beltéri egységet, és itthon szinte az összes mérkőzést meg tudtam nézni, főleg itt hazai mérkőzésekről, illetve a Csíkszereda csapatáról beszélek. Teljesen tisztában vagyok, és ezért is mertem azt mondani, hogy milyen játékerőt képvisel a román első osztály. Így azt mondhatom, hogy igen, ezzel azért képbe vagyok, de nyilván, hogy a tervezés, a napi munka az már megindult, amikor tulajdonképpen a elnök úrral azt mondtuk, hogy oké, együtt fogunk dolgozni, csak hát még a papírokat alá kell írni, de annak ellenére már a Barnával úgy készültünk, hogy megvan a menetrend, tulajdonképpen 15-től kezdődik a fölmérések, az edzések, és ahogy említettem, ugye július 17-18-19, ott ugye 3-4 napban is beosztanak csapatokat. Hát közben itt, ha egy kicsit pontosabb menetrend, akkor az úgy néz ki, hogy 8-9 napot Csíkszeredán töltünk, majd 2-2 és fél hét Magyarország és Ausztria edzőtábor, nemzetközi mérkőzésekkel, ugye van egy komoly torna a Topolyával, a Győrrel és a Daccal, illetve jó magunk is ezen részt veszünk, ezen kívül pedig ugye edzőmérkőzések, visszajövünk, nem lesz sok idő, mert az már július 9 és 17-18, ahogy említettem, pedig kezdődik a bajnokság, és onnantól kezdve tulajdonképpen a válogatott szüneteken kívül nincs megállás, folyamatosan mérkőzések vannak. Úgyhogy elég alaposan belementünk a hetekbe, a hónapokba, előre a Barnával, de hát azért mégis egy más ország, általában azért repülővel szoktam közlekedni, ugye két helyre is lehet, ugye Brassó vagy Marosvásárhely, ahol egy órás az út, az nem is probléma, hanem ugye följutni Pestre, ott pedig Marosvásárhelyről vagy Brassóból eljutni Csíkszeredára, az már macerásabb. Igazából ennyi így a történet.
0: Megnéztem ugye a keretet, valószínűleg minden csapatnál ugye nyáron azért vannak változások, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit tudnál elmondani, csak azt látva, hogy Pászkal Lórán, Kleinheisler László, Tajti Mátyás, Eppel Márton, tehát akár Kecskemétről is ismert, de egykori válogatott játékosok is, magyar válogatottak is erősítik ezt a csapatot, vagy erősítették az előző szezonban, nagyon sok a magyar anyanyelvű, vagy nyelvű, de román nemzetiségű, vagy állampolgár játékos is. Ilyen szempontból való igaz az, amit mondtam, hogy ezekkel a nagy nevekkel is az a terv, hogy tudjátok folytatni majd a munkát?
1: Igen, ezek tulajdonképpen meglévő játékosok voltak. Annyira a nevektől nem nagyon szoktam én így hanyatt esni. A kecskeméti példa is mutatja, hogy talán ismeretlen játékosokból tudtunk egy igazi komoly csapatot alkotni. Nálam az van, hogyha tudnak teljesíteni, akkor mindegy. Itt azért elég könnyűnek találtatott az ősszel jó pár játékos, nem akarok így nevesíteni, mert ugye nem is én voltam, és vissza kellett jönniük a anyaföldre, ugye itt Magyarországra, akik ugye megállták a helyüket, itt a Heget is még nem említette, stb. Azért vannak, vagy most talán ez már nyílt titok, hogy például Szabó Alex is az én kérésemre ugye Csíkszeredára fog igazolni. Ugye az Alexot évek óta ismerem, 5 évig volt Kecskeméten, azt gondolom, hogy eljött az ideje a váltásnak, illetve az első osztályt főleg fizikális értelemben mindenféleképpen tudja teljesíteni. Persze alkalmazkodni kell, más játék van ott, más típusú a taktikai elképzelés. Nem szeretek ajándékozni senkinek semmit, mindenki harcolja ki a helyét, bizonyítsa be, hogy helye van a csapatba. Természetesen a Sepsivel ellentétben itt az elnök úr is igazából magyar játékosokat szeretne zömébe a keretbe, magyar nyelvű játékosokat, ahogy említettem, ugye van egy romániai szabály is, annak meg kell felelni, hogy román állampolgár, de ugyanakkor ugye én tudom azt, hogy a Veresnek, a Csűrösnek, ugye, vagy a Bödőnek román állampolgár, de egyébként magyarnak is hallja magát, és magyarul is beszélnek. Ez egy plusz, nagyon jó érzés, és jó hozadéka. De nem, ha nem tudunk a bizonyos pozíciókra igazolni megfelelő minőségű magyar játékost, akkor külföldiek fele fogunk fordulni, mert ezt kívánja a bajnokság, ezt kívánja a szint, és ahogy említettem, szeretnénk minél több helyi fiatalt beépíteni a csapatba.
0: A keretet elnézve, ha már erről beszélgetünk, csak egy, nem tudom, hogy ez mennyire számít kulisszatitoknak, de talán érdekes lehet elmondani, hogy az edzések terveit szerint milyen nyelven fognak zajlani, mert itt említetted, hogy nagyon-nagyon sok a magyar nyelvű játékos, de megnézve svéd, brazil játékos is található a csapatban, meg akár érkezhetnek külföldiek is.
1: Hát most már a keretet nézzük, svéd nincs, mert azt éppen az elnök úr megvált tőle a napokban, amit nem is bántam, mert nem tudott külföldiként úgy teljesíteni, mint a helyi fiatal, és én mindig akkor a helyi fiatalokra szavazok, illetve magyar játékosokra. Egyébként ezt nem én döntöttem el, igazából a Szondi úr szinte a külföldi játékosokat szerződésbeli kötelezettség van, hogy muszáj nekik magyarul tanulni, amit abszolút nem bánok. Az edzések általában magyar nyelven vannak és angolul. Ez ugye nem okoz nekünk problémát, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a magyar lakta a városba nagyon-nagyon szépen ápolják a magyarságot. Sokkal jobban örülnék, hogyha ez Magyarországon is így történne. Szomorúan tapasztaltam egy-egy helyen, hogy zömében magyar játékosok, és mégis angolul vagy más nyelven beszéltek. Szerintem ez nem megfelelő. Persze néha kell ehhez is folyamodni, de alapvetően az öltöző nyelvnek Magyarországon is úgy gondolom, hogy magyarnak kellene lenni. Természetesen vannak kivételek, Ferencváros, ez nem az, de például az utolsó állomás helyen Nyíregyházán, hogy bizonyos közeg csak angolul akart megszólalni, azt én nem tartom helyesnek. Hát ha már Magyarországra igazol valaki, akkor tisztelje meg annyira legalább a csapatot, a stábot, hogy azokat az alapvető szakmai kifejezéseket megtanulja, amit ugye edzésen használunk, ha több nem is, akkor azt igen, azért azt szerintem elvárható lenne. Ez csak egy ilyen mellékes mondatként szerettem mondani, mert mondom, általában az egyesületnek az identitása, a hogyan gondolkozása dönti el, és nem az, hogy az edző bemegy, és önnyentől kezdve azt mondja, hogy már portugálul akarok beszélni, azért ne gondolja senki, hogy itt a Szabó Pista kimegy, és itt olyan szabályokat fog felállítani. Van egy kialakult szokás, ahogy mondtam is, hogy mérkőzések előtt mi hangzik el, mérkőzés után nagyon-nagyon komolyan ápolják a magyarságot, ez nagyon örömteli és nagyon megható, aki már járként ezt átérezheti.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket majd Szabó Istvánnal, aki majd elárulja nekünk a zenét követően, hogy mely csapatnak szurkol a labdarúgó világbajnokságon. Tartsatok velünk.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szabó István, kecskeméti labdarúgó edző, aki most nyártól a Csíkszereda edzője lett. Ugye Kerekes Barnával, a segítőjével veszi át a jobbára magyarokból vagy magyar származású, de román állampolgárságú erdélyi futballistákból álló Csíkszereda irányítását. Román élvonalbeli csapatról van szó, amely tavaly kiharcolta, vagy az előző idényben kiharcolta a bennmaradást. Mik lesznek most a célok majd? Akár beszélhetsz arról is, hogy neked egyénileg milyen célok vannak kitűzve magad elé, illetve a csapat céljai mik lesznek majd itt a következő szezonban?
2: Kettő részre bontanám ennek a kérdésnek a megválaszolását. Jelenleg nem alakult ki még a teljes keret, ezért szerintem nem lenne igazi szakmai, hogyha én azt mondanám, hogy a 8 vagy a 12 között szeretnénk lenni. Ahogy mondtam, fejlődni szeretnénk, de az átigazolások mindig döntő tényező ebbe. És ilyenkor nem szabad nézni a tavalyi évet, vagy a két év ezelőttit, hanem ahogy tudunk igazolni. Ugye a csapat magja alapvetően megvan, de csak egy példát szeretnék mondani. Az egyik legjobb játékosunk, a brazil Anderson, az valószínűleg el fog igazolni, ő 16 gólba volt benne, 8-at rúgott, 8 gólpassz. Hát azért a nem megfelelő pótlásánál már problémák adódhatnak. Vagyis azt gondolom, hogy amikor a teljes keret kialakul, akkor beszélhetünk célkitűzésről, ezt a Szondi úrnak is elmondtam, addig óvatos duhajnak kell lenni, és a biztos bennmaradást tűzzük ki célul. Ha a keret erőssége edzőmérkőzések alapján azt mutatja, hogy igenis több van a gárdában, akkor nyilvánvalóan módosítani fogjuk ezt a célkitűzést. Én nagyon szeretném, nem szeretnék kieső csapatnál lenni, mert az utóbbi időszakban ez jutott, és ezt azt gondolom, hogy nem, talán a bennmaradásig még igen, de aztán nem annyira testhez álló nekem, talán a Barnának se, nem annyira testhez álló, szeretünk építkezni, szeretünk alapelvekbe gondolkozni, és fölépíteni valamit, míg a bennmaradás az általában vagy tűzoltásról szól, vagy kompromisszumokról, sok minden olyan dologról, ami nem épp az építkezéshez hasonlít. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez nem lesz. Jelenleg még egyszer hangsúlyozom, hogy nem alakult ki még a teljes felnőtt keret, utánpótláskorúak sokan vannak, de hát is ez román első osztály, és akiket említettél, természetesen ők már aláírtak, Pászba, Hegedűs, Eppel, de például Kleinhezer Laci még nem tudjuk a sorsát. Ugye hát most a magyar sportban, a labdarúgó főleg bizonytalan a helyzet, nem tudjuk, hogy a gazdasági rész hogyan lesz, és ez azért behatárolja azt, hogy ki hova igazol.
1: Természetesen figyelemmel fogjuk követni majd, akár kecskeméti szemmel is nézve a teljesítményeteket, a Csíkszereda teljesítményét. Még egy záró kérdést engedj meg. Aki ismert téged, az, vagy ismert téged, az tudja, aki csak ezt a beszélgetést hallotta a válaszokból, számára is kiderült, hogy a labdarúgásban mekkora szaktekintélynek számítasz, és most minden itt a labdarúgó világbajnokságról is szól ezekben a napokban, hetekben, úgyhogy csak egy rövid betekintést engedj, kérlek, abban itt magazin műsorban talán belefér, hogy a világbajnokságot tudod-e majd nézni, követni, illetve van-e esetleg tippet, hogy mely csapatot, válogatottat érdemes figyelni, mert akár meg is nyerheti?
2: Hát talán a feleségem megmondhatója, hogy nagyon nagy futballfan vagyok, még mérkőzésre szeretek egyet se kihagyni, ő azért szívesebben lehet, hogy sétálgatna, meglátna bizonyos dolgokat, de hát ez az egy hónap, ez erről fog szólni. Kifejezetten kértem a klubvezetőséget, hogyha edzőtáborba is megyünk, olyan helyre menjünk, ahol az összes adót lehet fogni, ahol nézhetem a mérkőzéseket. Nyilván két részből, mert ez egy örök szerelem, a másik pedig az, hogy a szakmai rész. Én azt a vonalat képviselem, egyébként nagyon sok országnak a futballját valamiért szeretem, ide tartozik a spanyolok, a németek, argentinok kifejezetten, talán a Messi miatt, az egyéniség miatt, Portugália nagyon ott lehet. Azért mondom, hogy én magyar szurkoló vagyok, magyar csapat, nagyon-nagyon rosszul esett, hogy nem tudtunk a pótselejtezőre kijutni. Nagyon várom már azt, hogy ez a 86-os VB-n voltunk kint utoljára, azóta legyen valami előretörés, áttörés, ahogy az EB-ken, mert láthatjuk, hogy a magyar emberek mennyire szeretik a jó futballt, a minőségét, és akkor meg lehet mozgatni egy szimpla, már elnézést a kifejezésé, barátságos válogatott mérkőzésnél most is 60 ezeren kint voltak, vagyis ha van futball, akkor lesz néző is, így gondolkozok, és hát még egyszer mondom, hogy elsősorban én a magyar klubcsapatoknak, a magyar válogatottnak vagyok nagyon nagy szurkolója, de ha már VB-ről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy egy portugál argentin döntőbe így kiegyeznék a nagyon szívesen, úgyhogy, de hogy melyiknek szurkolnék, azt így nem tudom megmondani.
1: Meglátjuk majd, mi lesz. Nagyon szépen köszönöm ezt a választ is, illetve a teljes beszélgetést a csíkszeredai feladathoz, munkához pedig nagyon sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Szabó Istvánnal beszélgettünk, tehát kecskeméti labdarúgó edzővel, aki most nyártól, tehát a román élvonalbeli csíkszereda vezető edzője lett.
0: Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: A biztonságos kerékpáros közlekedést elősegítő továbbképzést hirdetett a kecskeméti pedagógusok számára a Kecskeméti Tankerületi Központ. A bringasuli képzés elméleti és gyakorlati tudást nyújt az általános iskolás tanárok számára, azok számára, akik saját diákjaiknak tudják átadni ezt a nagyon fontos tudást. Hogy a programot miért hirdették meg, hányadik alkalommal itt Kecskeméten és hány tanárnak, arról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatóját, Páfi Tamást kérdeztük.
2: Második alkalommal zajlik ez a képzés. Én azt gondolom, hogy azért fontos ez a képzés, hiszen közlekedünk, minden nap közlekedünk, a gyerekek is közlekednek, és a pedagógus kollégák is közlekednek. Ez a képzés egy kicsit úgy rávilágít arra, hogy nem biztos, hogy helyesen közlekedünk, vagy minden nap azokat a szabályokat be is tartjuk, amiket egykoron mi nekünk tanítottak, sőt, lehet, hogy azokat a szabályokat már régen is felejtettük, hogy hogyan is kell pontosan közlekedni. Itt az instruktorok és az oktatóknak a tanácsait, illetve utasításait hallgatva nagyon jó feladatokkal találkoznak a kollégák, amik valóban megtanítják őket arra, hogy mire figyeljenek majd, amikor a saját osztályukkal vagy saját csoportjaikkal indulnak el egy bringatúrára, hogy hogyan lehet helyesen közlekedni, hogyan lehet pontosan elindulni, hogy kommunikáljanak, hogy ő rájuk is figyeljenek, majd az autósok, és ők is figyeljenek arra, hogy ki más közlekedik még az utcán.
3: A képzésre azonnal beteltek a helyek, hogyha jól tudom, tehát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ iskoláiba tartozó pedagógusok a magukénak érzik ezt a képzést.
2: Így igaz, azt tudom mondani, hogy szívesen jelentkeztek a kollégák, és az itt jelenlévők is nagyon jó hangulatban veszik az instruktoroknak az utasításait, és megfogadják azokat a tanácsokat, amiket ők adnak nekik.
3: Ugye itt most többen vannak felsorolni, talán nem is lenne egyszerű, vagy nem is lehet lehetséges, hogy mely iskolákból érkeztek, úgy nagyjából milyen iskolákból jelentkeztek. Tehát, hogy egy pedagógus egy iskolából, vagy akár többen is jöttek egy iskolából, szóval hogy állt össze a csapat?
2: Nagyjából egy pedagógus vagy két pedagógus jött egy-egy iskolából. Például a Béke iskolából, a Korvin iskolából jöttek kollégánk, és most jelen pillanatban 9-en vesznek részt a képzésen. Itt tanulják, és majd később tanítják a gyerekeket közlekedni.
1: Páfi Tamást, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatóját hallottuk. A folytatásban meghallgathatunk majd egy olyan tanárt, szakembert is, aki korábban már elvégezte ezt a bringasuli képzést. Az ő tapasztalataival folytatjuk tehát majd műsorunkat.

0: Folytatjuk műsorunkat, témánk továbbra is az itt a Mozaikban, hogy Kecskemét gyermekei lehetnek a legügyesebbek a kerékpáros közlekedésben. Legalábbis, ha abból indulunk ki, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ célkitűzése az, hogy idővel valamennyi iskolában legyen olyan oktató, aki szakavatott és úgy tudja tanítani a kerékpáros közlekedés fortéjait a gyermekeknek, hogy ő maga is elvégzett egy ilyen képzést. Ennek a képzésnek a neve Bringasuli képzés, egy akkreditált képzésről van szó, amely során az oktatókat megtanítják arra, hogy ők hogyan oktassák az elméleti és a gyakorlati tananyagot a diákoknak, ami a biztonságos kerékpáros közlekedést illeti, tehát valójában kimennek majd a gyakorlat során a tanárok a gyermekekkel az útra, és élesben is gyakorolják majd a biztonságos kerékpáros közlekedést, de hogy pontosan még hogyan néz ki ez a bringasuli képzés, és miért fontos, arról a Kecskeméti Tankerületi Központ szakmai vezetője Nagy Tamás mesélt nekünk, aki tapasztalatait tudta átadni rádiónknak, hiszen ő maga is elvégezte már ezt a képzést korábban.
1: Én amikor még pedagógusként dolgoztam, akkor elvégeztem ezt a képzést egy olyan 3 évvel ezelőtt, és akkor foglalkoztam is a gyerekekkel az iskolába ezzel a bringasulis képzéssel. Ennek a lényege az, hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, hogy biztonságosan hogyan tudjanak közlekedni a közutakon. És alapvetően ez egy olyan képzési mód, hogy a kollégák először egy digitális formában a Kresszel és a Bringának a különböző beállításaival, bringázással kapcsolatban elvégeznek egy ilyen e-learninges tanfolyam részt, majd utána egy gyakorlati oktatáson vesznek részt. Ezt az alkalom van most itt. Ebben azokat a gyakorlatokat tanulják meg, amit majd a gyerekeknek fognak bemutatni. És akkor felhívják a kollégák arra figyelmüket, hogy mik fordulhatnak elő, például, hogyha közlekednek a gyerekekkel, vagy az egyes gyakorlatoknál mikkel találkozhatnak. Alapvetően erről szól a dolog. Ezen kívül fognak majd ők még menni ki forgalomba is. Úgy van kitalálva ez az egész rendszer, hogy 6 gyereket vihet ki egy pedagógus, és akkor ők biztonságosan tudnak közlekedni a városban, fognak majd olyan helyeket nézni, ahol nehezebb forgalmi helyzetek vannak. Alapvetően ennyi. Ez a második képzésünk egyébként. Az első képzés az februárban volt a Móra iskolában. Alapvetően az a célunk ezzel, hogy minden iskolába lehetőség szerint kerüljön olyan pedagógus, legyen olyan pedagógus, akinek ez szívügye, hogy gyerekeknek a közlekedését, és nem csak a gyalogos, hanem a kerékpáros közlekedését is tudja egy kicsit fejleszteni, mert azt látjuk, hogy a szülők egyébként nagyon félnek attól, hogy gyerekeket elengedjék kerékpárra az iskolába, amúgy jogosan, mert nincsenek megtanítva erre a közlekedésre. Van egyébként a Kecskeméti iskolákban egy KEVE program, ami pedig azzal foglalkozik a gyalogos részével nagyobb részt a közlekedésnek, és mi azt gondoltuk, hogy hozunk ide lehetőség szerint olyan képzéseket, ahol a kollégák ezeket meg tudják tanulni.
2: Az ugye már nem első alkalommal van, nem maga a bringasuliké, ugye említette, ön is elvégezte ezt már korábban. Kecskeméten az iskolák most hogy állnak? Tehát hány iskolában van már olyan pedagógus, aki tudja oktatni a gyerekeket úgy nagyságrendileg erre, illetve a gyerekek oktatása hogyan zajlik? Tehát erre a gyerekek jelentkeznek, meg van hirdetve, beviszik a saját kerékpárjukat, és akkor elvégzik a képzést a szakavatott pedagógussal?
1: Igen, alapvetően Kecskeméten csak néhány iskolában van még ilyen. Én úgy tudom, hogy 3-4 iskolában lesz visz, ezért is gondoltuk azt, hogy ide hívjuk a bringasulis képzőket, hogy minél több helyre juthasson. Maga a formája egyébként annyi, hogy aki itt ezt elvégzi, utána elvállalhatja azt, hogy heti rendszerességgel, vagy egy szakköri formában, vagy csak délutáni foglalkozásokon oktatja a gyerekeket erre. Ennek van egy komplett tananyaga is, amit kapnak hozzá, és maga úgy történik ez az oktatás, hogy eleinte csak elméleti alkalmak vannak a gyerekekkel, majd utána behozhatják a gyerekek a bringájukat, azt utána is nézik, hogy milyen a biztonságos kerékpár, azt is megtanulják egyébként a kollégák, hogy miket kell megnézni rajta, és utána pedig a maga hasonlóan folyik az oktatás, mint itt, mondjuk az iskolának a sportpályáján, vagy az udvarán, több héten keresztül, és amikor elérik már azt az állapotot, hogy kimehetnek forgalomba, akkor viszik ki a kollégák a forgalomba őket. Általában egyébként úgy csinálják, hogy nem egyedül szoktak kimenni, hanem kérnek még segítőket is a elég veszélyes helyzetekkor.
2: Nyilvánvalóan ez általános iskolákra van kitalálva. Hány éves gyerekek jelentkezését várják azok a pedagógusok, akik elvégzik ezt a képzést?
1: Hát ezek általában a alsó tagozatban szoktak indulni ezek az oktatások. Ugye tudni kell, hogy a felső tagozatos korosztály az, akik közutakon biztonságosan közlekedhetnek. Eleve főutakra már csak 12 évtől mehetnek ki. Tehát alsó tagozatban ezt elkezdik a kollégák, és majd utána a városban még tudnak közlekedni, később akár olyan is előfordulhat, és elő is fordul, hogy táborokat szerveznek a gyerekeknek, ilyen bringás táborokat, erre is van egy külön képzés egyébként, amit ugyancsak ezek a kollégák készítenek.
2: Itt most láthatjuk, hogy éppen szlalommal kapcsolatos, szlalomozással kapcsolatos feladatok vannak, hogy hogyan emlékszik vissza, hogy milyen feladatokat kellett teljesítenie a pedagógusoknak, és ezeket memorizálni, hogy aztán majd ezeket a feladatokat a diákokkal is megtanulják, együtt elvégezzék. Tehát nagyságrendileg milyen feladatok vannak, és mivel kapcsolatosak ezek a feladatok? Elindulás, tudom én, előzés, parkolás, tehát hogyan néz ki?
1: Igen, hát a legfontosabb azon kívül, hogy megtanulják a kerékpárnak a részeit, és azt, hogy hogyan tudják azt megnézni, hogy biztonságosan lehessen vele közlekedni. A legfontosabbak az elindulás, hogy amikor az úttestéről leindul a gyerkőc, akkor mindig szétnézzen, kitegye a kezét, stb. Illetve a másik legfontosabb a megállás, hogy akkor is jelezze a forgalom részére, hogy hogyan, hol és hol fog megállni. Egyébként ezek az elindulást a megállásig fel vannak építve fokozatosan a gyakorlatok, tehát itt egészen, hogy biztonságosan tudjon kerékpározni egyáltalán, fékezni tudjon, vagy azokat a hirtelen helyzeteket meg tudja oldani, amikor gyorsan kell neki cselekednie, tehát ezeket mind-mind megtanítják, ugyanígy a kollégáknak is így mennek rajta végig, de egyébként sokkal több gyakorlat van, mint amit itt bemutatnak ez a tanfolyam során.
0: Nagy Tamást, a Kecskeméti Tankerületi Központ szakmai vezetőjét hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, a Mozaikkal holnap jelentkezem majd ismét, ugyanígy 14 és 15 óra között. Addig is jó rádiózást mindenkinek, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
3: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
8: Azaria, Des, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
9: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
10: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
11: Július 2-3-4. Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: A világ Szegeden találkozik.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szeged ifjúsági napok.
6: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
7: a világsikerű Bastille,
6: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
7: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
10: július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Egyetlen szikra is elég, fokozott a tűzveszély Bácskiskunban. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Több mint 400 millió forintból bővül a kadafalvi óvoda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan ugyanis nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az idegen.

0: A két új csoportszobával bővül, amelyeket az épület új emeleti szintjén alakítanak ki a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt, írja a Vármegyei Lap. A beruházásnak köszönhetően egy 4 csoportszobás, energiahatékony és akadálymentes intézmény jön létre. A munkálatok ideje alatt az óvodai nevelés zavartalanul folytatódhat. A fejlesztés várhatóan 2027 második felére készül el. Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 28 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhat majd zápor, zivatar. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre inkább az északi és az északkeleti tájakon van kilátás.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Go!

Három óra múlt a Mozaik magazin sűrű helyi hírei és interjúi után visszatért a megszokott ritmus a Rádió 1 Gong stúdiójába. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Kellemes és lendületes szombat délutánt kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező településeknek, és hatalmas pacsi az online hallgatóknak is a kijelzők előtt. Indul a mai délután utolsó olyan játékos órája, ahol még egyszer utoljára fogadjuk a nyerni szeretnék üzeneteket. A foci weekend akcióban az utolsó roham indul meg a La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívásáért. A feladat továbbra is egyszerű, füleket a hangszórókra, és amint felcsendül ebben az órában is az a bizonyos gólöröm effekt. Mutatom. Azonnal jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. Ezzel a néhány gyors és egyszerű mozdulattal bekerülhetsz a Rádió 1 Gong nagy digitális kalapjába, amiből 5 óra előtt a délután legvégén sorsolunk majd ki valakit. Néhány perc múlva érkezem majd a futballvilágbajnokság legfrissebb, legforróbb híreivel, addig pedig igazi mai slágerek diktálják a ritmust. Következik már is Kesmér és a Wild

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Egyik rendező ország sem kapott ki a világbajnokság nyitófordulójában. Mexikó 2-0-ra verte Dél-Afrikát, az Egyesült Államok 4-0-ra Paraguayt, míg Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával. Mindhárom csapat számára jó ómen lehet, hogy a legutóbbi 22 világbajnokságon 20-szor tovább jutott csoportjából a rendező ország válogatottja. Ez csak 2010-ben Dél-Afrikának és 2022-ben Katárnak nem sikerült. Apropó Katár, az előző VB házigazdája ma 21 órakor Svájccal játszik, amivel kezdetét veszi az igazi meccsdömping. Éjféltől a rekordgyőztes ötszörös világbajnok Brazília az előző VB-n negyedik helyig jutó Marokkóval játszik, majd 3 órától Haiti, Skócia, 6 órától Ausztrália, Törökország összecsapást rendeznek. Hatalmas várakozás előzi meg a végső győzelemre még mindig esélyes Brazília bemutatkozását. Ha a brazilok megnyernék a VB-t, olyan történne, amely korábban még soha. Az előző 22 világbajnokságon egyszer sem nyert olyan válogatott, amelyet külföldi szövetségi kapitány irányít. Brazíliának ezt megelőzően csak brazil edzője volt, de most az olasz Carlo Ancelotti a főnök. Szintén esélyes a végső győzelemre Anglia, ám egészen furcsa dolog zavarta meg az angolok felkészülését. Ellopták az angol válogatott teljes edzőfelszerelését, míg a játékosok meccscipői is eltűntek. A BBC úgy tudja, hogy a rendőrség már kapcsolatban áll az angol szövetséggel, és két személyt már le is tartóztattak. Hogy meg lesznek-e a játékosok cipői, az nagy kérdés. De az biztos, hogy az angoloknak szerdán már szükségük lesz rá, hiszen 22 órakor a Horvátország elleni csoportrangadóval megkezdik VB szereplésüket. Ezek voltak a világbajnokság legfrissebb hírei, és rövidesen egy pillantást vetünk a hétvége legizgalmasabb kulturális és szabadtéri rendezvényeire is. Taylor Swift következik, és az Opel Light.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió 1 Gong a délutáni pörgésben a zöld gyep hírei mellett érdemes egy pillantást vetni a hétvége kulturális és szabadtéri rendezvényeire is. Kecskeméten a Katona József könyvtár kávézójában már kezdetét vette az ünnepi könyvhét egyik legizgalmasabb pódiumbeszélgetése, ahol Bartusz Éva és Popovics Tamás írókat Puha Éva kérdezi a női és férfi szerepek jelenkori kihívásairól. Ma délután 5 órakor tanévzáró koncertet ad a Mátyás Király Citera zenekar a Korvin Mátyás általános iskola aulájában, a Pengettyű Citera együttes és a Gyöngyfüzér népdalkör közreműködésével. Holnap pedig a virágos Széchenyi városi rendezvénysorozat keretein belül az aradi vértanúk terén délelőtt 10 órától egészen este 8 óráig nyárindító bulit rendeznek, ahol Olá Dániel, az Ülőbikák, valamint a Piros Sapkások zenekar gondoskodnak a dallamokról a szabad ég alatt. A kinti programokhoz a mai napon még kitart a kellemes 28 fokos meleg, bár egy-egy futózápor bárhol kialakulhat. Holnapra viszont már érdemes esernyőkkel és széljackikkel készülni a szabadtéri helyszíneken, egy érkező északnyugati hidegfront ugyanis sűrű felhőket, többfelé záporokat, zivatarokat és viharos széllökéseket hoz. Ezek voltak a programajánlatok és az időjárás. A folytatásban nem sokára útinformációk jönnek, és már érkezik is Olivia Rodrigo, meg a Good For You.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
5: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
6: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
12: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
14: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A délutáni pörgésben az autópályán utazóknak kell a legkörültekintőbbnek lenniük. A Kecskemét környéki szakaszokon ugyanis egymást érik a szűkített sávok és a komoly sebességkorlátozások. Az M5-ös autópályán a legkritikusabb pont továbbra is a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont átépítése. Itt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág használható. A lehajtóág zárva van, míg a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel. A munkálatok miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét irányban két szűkített sávra terelik a járműveket 60 km/h korlátozás mellett. Emellett a Kecskemétet elkerülő szakaszon a 81-es és a 83-as kilométer között a hídépítők miatt a belső sávok zárva vannak. A forgalom szűkített sávokon osztozik. És a lassítások mellé egy kis városi technológia, a világ legelső automata háromszínű villanyrendőrét 1920-ban szerelték fel Detroitban. A feltalálója egy William Potts nevű rendőrtiszt volt, aki összesen 37 dollárnyi alapanyagból, vasúti húzalok és lámpák felhasználásával alkotta meg a ma is használt rendszert. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 Gong! Következik Kamrád és a Be Mine!

0: Igen, tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Lilla.
0: Szia, Zsolti.
1: Figyeled a világbajnokság eseményeit?
0: Hát inkább így a férjem.
1: Segíteni fog neked, segíteni fog neked. Az előző világbajnoksággal kapcsolatban fogok kérdezni, szerintem még emlékszik rá. Legalábbis bízom benne, mehet a kérdés?
0: Igen, remélem, hogy fog, de.
1: Oké, biztos vagyok benne. Egyébként segítek, hogyha elakadnátok. Kilőtt Mester 3-ast a 2022-es világbajnoki döntőben. Lionel Messi vagy Kylian Mbappé? Tippeljetek, tippeljetek, 50% az esély.
0: Szerintem ez a Kylian Mbappé.
1: Mbappé, Mbappé, igen, ő egy francia játékos, és 3 gólja ellenére a csapata alul maradt, hiszen a 3-3-mal végződő meccs után 11-es párbajban az argentinok győztek. Bekerültél a fődíj sorsolásba, hiszen helyes volt a válaszod. 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni a La Cabra Tapas Bar 4 személyes vacsora meghívását.
0: Rendben,
1: az utolsó név is bekerült a digitális kalapba. A következő órában ta-ta-ta-ta, fődíj sorsolás. Rövid reklám és a hírek után érkezik Hertz és Purple Disco Machine, meg a Van de

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha vissza

0: Igen, a Rádió egy hangon, a La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió egy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
3: Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
1: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
5: Megújul a budai utcai piac vasárnapi vására. Június 14-től híres kosár néven folytatódik a korábbi Bohém piac rendezvénysorozat, amely délelőtt 8-tól 12 óráig várja önöket. A már megszokott minőségi kézműves termelői portékák és a családias hangulat mellett a szezonnyitó esemény programja a Levendula köré épül. Vásároljanak tudatosan, támogassák a helyi közösséget. Részletek a Kecskeméti piac Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Megfelelő a vízminőség a Bács-Kiskunvár megyei strandokon. Egy hét alatt 4 gyermek nyelt le gombelemet. 2 évig fosztogatta az áruházakat, most bíróság elé állhat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jó hír a strandolóknak, a Bács-Kiskunvár megyei kijelölt természetes fürdőhelyek vízminősége megfelelő a szezon kezdetén elvégzett vizsgálatok alapján, ezt írja a hírös.hu. A szakemberek szerint így hamarosan valamennyi engedélyezett fürdőhely biztonságosan fogadhatja a látogatókat. A vármegyében 8 kijelölt természetes fürdőhely működik, köztük a Vadkerti tó, a Szelídító strandja, a Kamarás-Duna, a Szabadstrand Baján, valamint a Kunfehér tói tófürdő. A Tiszakécskei Szabadstrandon a szezon későbbi kezdete miatt a vízvizsgálat még nem történt meg. A fürdőhelyeket a szezon során is rendszeresen ellenőrzik, és több alkalommal is vízmintát vesznek majd a szakemberek. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő. Idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
7: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, a gyereknél esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad.
6: Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy helyi férfi ellen, aki a vád szerint közel 2 éven át különböző módszerekkel lopott kecskeméti, kiskunfélegyházi és nagykörösi üzletekből. A férfi az egyszerű áru elrejtéstől az önkiszolgáló kasszák kijátszásáig több trükköt is bevetett, írja a vármegyei lap. A vádirat szerint a tolvaj hol a ruhájába vagy táskájába rejtette az árut, hol pedig fizetés nélkül tolta ki a telepakolt bevásárlókosarat az üzletből. Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan lehet zápor, zivatar és megélénkül megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 28 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, viszont a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, és több helyen előfordulhat majd zápor, zivatar, a szél pedig élénk marad.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

Ez a rádió egy gong. 9 perccel múlt 4 óra. Fantasztikus, feszült és várakozásokkal teli délután kívánok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az online hallgatóknak egyaránt. Elérkeztünk ugyanis a mai nap legizgalmasabb órájához. Minden név bekerült a kalapba, újabb nyerni szeretnék üzeneteket már nem fogadunk. Néhány perc múlva viszont kiderül, ki nyerte a La Cabra Tapas Bar 4 főre szóló baráti vacsora meghívását. Amíg a sorsoló automata kiválasztja a győztest, még egyszer utoljára kinyílik az érdekességek tára. Mondanom sem kell, izgalmas utolsó percek jönnek, maradjatok velünk a fináléra. A mikrofonnál Kormos Zsolt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Teddy Streams és a The Door.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió egy gong Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A nyári melegben a strandok és a környékbeli vízpartok gyorsan megtelnek a pihenni vágyó családokkal. A pokrócokon és a törülközőkön megjelenő mindent elárasztó homok és fűszálak azonban sokszor rontják a komfortérzetet. A nyári szezon legfrissebb vízparti praktikája az úgynevezett gumis lepedő módszer, amihez csupán egyetlen otthonról hozott ágyneműre van szükség. A trükk lényege, hogy a strandra érve nem a hagyományos plédet kell kiteríteni a fűbe, hanem egy francia ágy méretű gumis lepedőt kell fejjel lefelé elhelyezni a talajon. A lepedő négy sarkába aztán belülről be kell pakolni a strandtáskákat, a hűtőládát és a cipőket, ami így megfeszíti az anyagot, és egy körülbelül 10-15 cm magas, stabil falat képez a pihenőhely körül. Ez a tiszta textilmedence tökéletesen megakadályozza, hogy a szél vagy a jövő menő gyerekek lába behordja a koszta fekvőhelyre, így a pokróc és a tiszta ruhák a legnagyobb tömegben is garantáltan érintetlenek maradnak. Ezután a rövidke lifehack után nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig már is itt van Lady Gaga és a döntés.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió 1 gongon a mai nap utolsó időjárás előrejelzését halljátok. A délután hátralévő részében hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számítani lehet, de a megnövekvő felhőzetből egy-egy futó zápor vagy zivatar még kialakulhat a kora esti órák beállta előtt. A digitális kijelzők jelenleg 23 fok körüli értéket mutatnak. Holnap, vasárnap viszont gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A kora reggeli 16 fok után a legmelegebb órákban 30 fok körüli maximumokkal számolhatunk. Rövidesen jövök az útinformációkkal is, a folytatásban pedig itt van Ed Sheeran és a Camel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A kora esti órákhoz közeledve a főutakon a napközbeni munkálatok utolsó fázisai zajlanak. Az 5-ös főúton Kecskemét északi határában a 75-ös kilométernél az M44-es építési állványzatának bontása miatt továbbra is jelzőrös irányításra és időszakos várakozásra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is félpályás lezárások mellett dolgoznak az útépítők. És a napi kilométerek vezetéseként egy elképesztő autós világrekord. A világon a legtöbbet futott autó egy 1966-os Volvo 1800S, amelynek tulajdonosa az amerikai Irv Gordon élete során több, mint 4,8 millió kilométert autózott a kocsival, ami annyit jelent, mintha több mint 120-szor kerülte volna meg a Földet egyetlen járművel. Biztonságos hazautat kívánok mindenkinek, jöhet egy igazi mai sláger, Norma Jean Martin és az Out of My Head.

0: Miért a Rádió egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Szia, Zoli vagyok.
1: Rádió 1 Gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Zoli. Milyen volt az ebéd?
0: Nagyon jó.
1: Nagyon jó.
0: De egy tapaszos kacsi is jól esne.
1: Jól esne? Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt az uzsonna idő. Megéheztetek-e már?
0: Nem még, de jó lesz az később is.
1: Jó lesz az később is. Megnyertétek a fődíjunkat. Jó étvágyat kívánok hozzá. Ez egy 4 főre szóló baráti vacsora meghívása La Cabra Tapas Bar focis teraszára 50 000 forint értékben. Gratulálok!
0: Nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen!
1: Remélem, hogy nagyon jól érzitek magatokat. Egy rövidke képes beszámolót azért szívesen megnézzünk a Facebook oldalunkon. Akkor még egyszer jó étvágyat kívánok, és nagyon kellemes hétvégét. Jó pihenést!
0: Köszönjük! Neked is!
1: Hölgyeim és uraim, a mai délutáni menetünk végéhez értünk. Köszönet az aktivitásért és a rengeteg beküldött nyerni szeretnék üzenetért. A hangerőt lehet a maximumra csavarni, érkezik a szombat este hivatalos indítása. A pult felett átveszi az uralmat a Rádió 1 Live Mix a legütősebb ütemekkel az esti lazításhoz. Holnap délelőtt újra találkozunk, 10 órától várlak benneteket, a tét pedig egy újabb vacsora meghívás lesz. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, szép estét, sziasztok!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: VB Weekend a Rádió 1 gongon. Amint meghallod a közönség őrjöngését, üzenj azonnal, és ha vissza

0: Weekend a Rádió egy gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió egy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: A világ Szegeden találkozik.
12: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szeged ifjúsági napok.
11: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake.
12: A világ sikerű Bastille.
11: Az amerikai hip-hopikon Sway Lee.
12: És a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
13: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
14: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
15: Láttál már közelről fél vezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
16: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
17: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
18: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
19: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Van, aki kérte, nem ez a legújabb Taylor Swift, de ki az, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Jó van, berakt engem egy élőbe.
1: Hát igen, azért mondom, hogy hívnak téged?
2: Pálesz. Igen.
1: Na, akkor mi az apropója, hogy most hívsz engem? Mondja csak, kinek szeretnéd küldeni az a jó kis muzsikát?
2: Apukámnak.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Köszönöm szépen, hogy megcsinált.
1: Megcsinált, jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Na, lányok, fiúk, hallottatok, elindult a kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engem a 0623-111-111-20-ig. Most érkezik a legújabb Taylor Swift. Opa, itt ez a szem címe, hogy yes, my friend, Cookie-ke mindíts be.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte, hogy nem Kashmir Wild Ride. Ki az, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Arnoldnak.
1: Arnold, mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, minden
1: meg,
2: rendben.
1: Meg vagy, jó, minden rendben, az a lényeg. Na kinek szeretnék külön ezt a kis zenét? Kinek szóljon?
2: Ezt a mostani csapatnak.
1: Mit jelent ez a mostani csapat?
2: Fújtsi Sportegyesület.
1: Még egyszer?
2: Fújtsi Sportegyesület.
1: Jó, oké, rendben, most sportoltatok?
2: Igen.
1: Jó. Milyen poszton játszol?
2: Középpálya.
1: Középpályás, jó van, oké, és jól ment?
2: Persze, másodikak lettünk.
1: Az jó, gratulál neked, és itt van az a szuper VB a focinak, vagy fociban. Kinek szurkolsz?
2: Szerintem a franciáknak.
1: Franciáknak, jó van, oké. Képzeld el, én is. Jó van, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefont, és tovább sok sikert, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, az egyik SMS itt szól. Sziasztok, itt Regina és Svédországból írok a következő számot. Kívánom az anyámnak, aki pont már töltötte be a szép 42. évet. Boldog születésnapot kívánok az anyámnak. Rendben, Regina. Mi is ezt kívánok neki, érkezik Kashmir Wild Ride. Ez egy fantasztikus, igazi máislegért itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonáló. Hello, szia!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper. Jó idő volt, jó dolgoztam, hatékony voltam. Hasznos tagja voltam ma a társadalomnak.
1: Na, ez nagyon jó, szóval fontos ember ez egy magán most, fontos ember vagy.
2: Hát inkább pihenő.
1: Ja, pihenő ez is fontos.
2: Hát nem, nem szeretek fontoskodni.
1: Ja, jó van, oké, rendben. Inkább szeretsz töremkeni egy jó kis zene, mint Rai, és azt hiszem, hogy Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden szorgos kezűnek.
1: Jó, oké, rendben. Oké, megbeszéltünk például az ungoristának is.
2: Például ő is, igen. Ja, persze, mindenkinek, igen. Aki hozzátett, aki építi a társadalmat, jó. Neki szóljon.
1: Jó. Oké, rendben. Na, hát akkor köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, szia,
1: ciao,
2: szia.
1: Ciao, szia, szia. Mondjuk zongorazok én is, nem mindegy. Szia, Kuki, ez egy SMS. Olivier vagyok, Kristóf batyámnak szeretnék egy új jó kis zene küldeni. Halaből, ahogy ma délután mégsem törte el az egyik ujjam, véletlenül belérugott, azért fáj még nagyon. Uff, jobbulást kívánok neked. Érkezik a Korai, és a szám címe Where is my husband? Itt a rádió, gyere, hol csak igazi ma is legyen megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonatúsomén egy újabb kedves telefonáló. Szia, hello!
2: Hello, szia! Éppen autóban ülök a három gyerkőcömmel, és nagyon szeretnék hallani egy jó kis Taylor Swift számot.
1: Nagyon jó, csak nem tudom, kivel beszélek. Hogy hívnak téged?
2: Szia, Stella vagyok, bocsánat.
1: Stella, nagyon szép neved van. Na, mondd meg a nevük a gyerekeknek, légy szíves.
2: Jó, Emma, Mia és Ádám.
1: Egy fiú és két lányakkal, jól tudom,
2: így
1: ugye?
2: Igen, igen.
1: És mennyi idősök?
2: 14, 11 és 7 évesek.
1: Nagyon jó, szuper. Jó testvérek, nem szokták verekedni?
2: Nem, ők verekedni, ugyan már soha.
1: Ja, jó, oké, jó, jó, oké, elhiszem. Na, kinek
2: az jó, mert senki más, nem?
1: Ja, kinek szerelek külön ezt a jó kis dalt, amit kértél tőlem, mondd meg.
2: Ezt magunknak szeretném földeni, hogy jó útunk legyen.
1: Merre utaztok? Ez az utolsó kérdésem.
2: Á, most már csak hazafelé. Dunapartról.
1: Jó,
2: kis okay. Kirándulásról.
1: Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, szép estét.
1: Szia, hello, hello, neked is. Hamarosan ikezik a Taylor Swift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ-estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, Csondló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
10: Június 15-én bérlek. Letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
15: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn.
1: És megbolyogtál.
3: És van egy csiga lépcső a házunkba.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: bocsánat.
1: Most bocsánat, figyelj, már nem tudod, hogy hívnak téged, ez tényleg?
0: Erzsébet, bocsánat.
1: Erzsébet, jó van. Mit mondtad az előbb? Erzsébet helyett, mit mondtad?
0: Bocsánat.
1: Na jó van. Na kérteltél a Lady Gaga, abrakadabra. Kinek szeretnéd küldeni Erzsébet, ha az az igazi neved?
0: Tessék.
1: Kértél tőlem Lady Gaga, abrakadabra, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni Erzsébet?
0: Lady Gaga-tól a pókörfész.
1: Most mondtam abrakadabra.
0: Ja.
1: Akkor kinek szeretnéd küldeni? Azt se tudod, mit szeretnéd kérni, nem tudom a nevedet, az jó.
0: Fekete Giorgio-nak.
1: Fekete Giorgio-nak, rendben, mi lenne az üzenet?
0: Az, hogy megyünk plázsra, és hogy hívjanak fel a színpadra.
1: Jó, rendben. Jó bulizás nektek ma estére, jó?
0: Köszönjük szépen.
1: Erzsébet, ne felejtsd el a nevedet, jó? Ciao, hello. Na, inkább zenélünk el nagyot, érkezik Lady Gaga, abrakadabra, ennyi szok egy kis vizet most, jó?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
1: Szia, Angie vagyok.
0: Angie, mi újság, hogy vagy?
1: Nagyon jól vagyok. Itt töltöm a hétvégét jászárokszálláson, és szeretném, ha üzenét Szabinának, aki mindig ír nektek, hogy brutál pillákat csinált nekem, és főleg én úgy ez a hétvége neki, ahogy tipörgetitek a zenéket.
0: Jaj, de jó. Mit csináltó neked? A pillát?
1: Pillákat, igen.
0: Jó, oké, rendben. Akkor most tetszel magának, minden oké?
1: Igen, igen, brutál jó lett.
0: Brutál jó lesz, jó vagy, jó lett, jó van, oké. Akkor mész bulizni, gondolom, nem? Mutatom mindenkinek, hogy nézzetek, mint szép a pillám, nem?
1: Így van, így van, így van.
0: Jó, van, akkor jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonátát, és imádom a jó kis pozitív hangulat benned, ezt imádom.
1: Ja, köszönöm szépen, jó bulit nektek is, hello.
0: Szia, szia. Na, zenélünk el, bulizós zene érkezik, Alex Kendzsi, legújabb a szem címe Bambole, hangörömaximálisan újra bulizunk itt a Rádió 1-en. Kókivi!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, újabb kedves telefonáló, halló, halló, szia!
2: Ja, Sanyi vagyok, Püspökladányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó.
1: Na,
2: ez jó, az idő is.
1: Ó, ugye milyen jó, ajaj, ez nagyon jó. Az időjárásról van szó, vigyázz, mert jövő hétvégén illetőleg 35 fok várható itt Magyarországon, jövő hétvégén.
2: Ah, szuper.
1: Na jó van, mehetünk pancsizni, ugye?
2: Igen, igen.
1: Na, kiátöltelem Fitless, Bibi Rexha, a legújabb dál, a szám címe New Religion. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, páromnak.
1: Páromnak. Na, még egyszer a nevedet, mert közben beszéltem.
2: Sanyi, Püspökladányból.
1: Nem te, hanem a parod.
2: Anikó.
1: Anikó. Mit szeretné neki üzenni?
2: Szeretem.
1: Szereted, oké. Okay. Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: További szép napot.
1: Neked is. Ciao, ciao, szia, szia. Allé, pörögünk el, egyet érkezik, Fitless, Bibi Rexha-val együtt, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: személyesen találkozunk Somogyba, Bod Onlineok, fiúk, igen, egy jó kis buliba. Holnap újra itt a rádió, hogy ilyen 17 órától. Én kívánok mindenki neked szuper kellemes estét. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, és búcsúzom a legújabban Regan Lilivel, a szám címe Heal Me. Sziasztok!
1: Sziasztok! Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
4: Hát és odainteged?
3: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak? Szélbontják?
4: Szerintem megeszik a szigetelést.
3: Valamit szeretek a szigetelésbe. Azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
5: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fenn laknak ezek.
3: Igen.
5: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok már egy kolóniákat építettek ki. Odafent egy nem egy város, egy világ, egy univerzum.
3: Igen, ott egy külön univerzum.
5: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. És ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
3: Beesik az eső, tudod.
5: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
3: Ja.
5: Kapd el a főnököt.
3: Igen.
5: Beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj,
4: a békés egymás mellett él.
3: Nem akarok nektek rosszat.
5: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
3: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
5: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
4: A tetőn van.
3: Szétszedik a tetődet. Szétszedik. Szétrágják.
5: Most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszítani a tetődet.
3: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
6: 4 kiló darabja.
3: 4 kiló
6: akkor
3: az állat.
6: Akkor meg palota pincsi.
5: Éjszaka nem használja.
3: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van.
4: Ki volt ott korábban?
3: Valószínűleg ők.
4: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
3: Építs csak ebben rovarhotelt. Faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
5: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
3: De, igen.
5: Legközelebb létsz, és nem mézes kalácsból építkezik.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco!
8: Madame, Monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít rédősor, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
9: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Indult már a hétvége, ugye tegnap megcsináltam a két privátot, de ma is lesz egy, és aztán utána besélek később még arról, hogy hol találkozhattok velem egyébként a fővárosban, és onnan nem messze, Bárnyi Attila vagyok.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok. Én innen a műsorban jóformán egyenesen indulok Dunaújvárosba, hiszen ott a nyári nyitott szórakozóhelyem ibizai klasszikokat fogok játszani.
8: Nagyon-nagyon fontos jövő héten szombaton 50. születésnapi partim a fővárosban, ugyebár a pesti rakparton 5 órás szett, és nagyon-nagyon valószínű, hogy Joel Corey lemeze fel fog csendülni, ami most érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkosít Rádió Show.
9: Nem, most már a szülőnapi buli.

0: Ez a diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Anettek, Antalok, Annák, Antigónék, Gráciák és Nettik. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Majoros Krisztián, Halász Adrián, Bojki Szabolcs, Morné Fekete Anna és Peredi Angéla anyugdíjazott Biszense B középtag a Felvidékről. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Majoros Krisztiánt az én is csókoltatom, amelyikben a diszkosítben nagyon sokat segítenek nekünk. A nagy partikon ők szóltak kinnülni, ugye, és figyelnek a beléptetésnél. Még az jutott eszembe, hogy ha már diszkosít, akkor a rádió egy stage lesz, kérem szépen, a Dunapart Fesztiválon Ráckevén. Három napon keresztül, júli 2-3-4, a rádió egy DJ-vel, de július 2-án rögtön a nyitónapon, csütörtökön, ahogy tavaly is, diszkosít Legends lesz, 3 órát fogunk játszani. Előttünk, utánunk, rádió egy DJ.
2: Jut eszembe, hogy vég az adásnak én rohanok, megyek Miskolcra, utána pedig egy másik városra, Balaton lelére, ahol 38 évvel ezelőtt pontban ugyanígy június elején valamikor életemben először 12 évesen diszkóval voltam. Most pedig jön egy saját a háttérben, Roberto Vini, az IA és jó magam, Hanvai PG, a Sebek mélyén, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkos stílusban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosita a Rádió 1-en, hanvai Pidzsi Mixel, de itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és 3D-ben vagyok.
1: Akkor gyorsan mondom, nekem egy privát bulim van, ezekben a percekben vette kezdetét, és aztán onnan érkezem majd piknikezni Érdre, mindig még akkor is, hogyha nem a legjobb az idő erre a kikapcsolódási formára, és onnan aztán érkezem majd a fővárosba, méghozzá Personal Jesus-re. Tudjátok, ez a 90 perces zenei prédikációm, ahol általában zene is van, de inkább a beszéd az, ami meghatározó. Úgyhogy ha valaki nem szereti, hogy sok beszédnek sok az alja, akkor az nagy évben kerülj el. Ajánlom magamat.
0: Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amely megint csak saját verzió, és egészen valószínű, hogy azon a Balázs Attilával közösen megkísérlet Guinness rekordon játszani fogok, ami hamarosan érkezik, ezzel kapcsolatos további információk a social media felületeiben. Most pedig jön az Orlando Dán itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is slágermegy, a Diszkosit Rádiós.

0: a 69-et, azt mennyire szeretem. Csináltam belőle egyébként új verziót, ez hamarosan majd megjelenik, csak még nem kezdtem el játszani, most annyi megjelenés
1: van. Az Orlando Dumba?
0: Nem, a 69-ből csináltam a új verziót. Az, nem az én bajom, mert ez az én dalom. Az én dalom rosszul mond, de nem a bajom, a dalom.
1: Minden nézőpont kérdése.
0: Abszolút, persze, de igen, azt az előddel, a Shane 54-et csináltuk meg a Michelle Vágynak a csodaszép hangjával.
2: Egy biztos, hogyha jól tudom, akkor két 69-es mix CD volt, az egyik az enyém, a másik meg a Junior 5, tehát egyébként mind a hárman mondhatni szorosan össze vagyunk fűződve ezzel a brenddel. Ugyanúgy, hogy a következő dallal, aminek az eredetiét játszottam itt a rádió egyen először is, azóta is csak is kizárólag az eredetit vagyok hajlandó játszani, mert nekem annyira tetszik. Jön Imál Angel és a Moving to the Sun itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai slágerme.

0: Ez a diszkosító rádió egyen az igazi mai slágereket. Honvai PG pörgeti a mikrofonoknál, DJ Junior és Bárány Attila. Az Orlando Dawn kapcsán beszélgettünk a 69-es parti sorozatról. Egyébként az a budapesti, sőt a magyarországi klub életnek azt hiszem akkor a legteteje volt. Tehát, hogy olyan program volt, meg olyan minden volt, hogy nem ismerem mondani, mert azért már ülni.
1: Felnőtt filmes volt.
0: Igen, így is
1: meg a klubot kimondhatjuk, a Home, akkor az egyik legjobb klub
0: azt
1: volt.
0: Mondtuk, igen, csak kellett egy olyan program, amiben volt fantázia, és ezt még a Hanva is el tudja mondani, hogy ezt egyébként úgy álmodtuk meg, hogy Manomissiont kellett, vagy akartam csinálni, és beszélgettünk erről Riminiben. És azt mondta a Hanva, hogy figyelj, szerintem ez a serőt érdekelni. Így és aztán hazajöttünk, bedobta, és aztán ez lett belőle.
1: A 69-et egyébként kitaláltak.
0: A nevet, magát ő.
1: Aha,
0: de igen, de az, hogy ilyen legyen a buli, tehát elektronikus zenére épüljön, és legyen benne
2: kevés
0: erotika.
2: Kevés ruhával legyenek a csajok, fiók.
0: Én egy kicsit kulturáltabban képzeltem.
3: Hát ott a végén ott szerelmeskedtek finoman ruha nélkül a
1: színpadon. Én ezt meg tudom mutatni, mivel van egy 69 CD, ami az első olyan magyarországi CD volt, ami ráadásul DVD is volt benne, és akkor készítettem egy 20 perces mixet, na azt ott vették fel a helyszínen. Most már ezt a DVD-t valószínűleg nem tudnám kiadni semmilyen formában, mert olyan felvételek vannak rajta, ott aztán full eredetibe ment minden, ami szexel kapcsolatos.
3: Meglehetősen erotikus volt ez a történet, és ha már mind a hármunknak

0: Itt is olyan a Diszkosi Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, kérem szépen, és megyünk bele a 21. évbe, és nagyon sok buli rendezvényünk lesz az idei évben is, klubokban itt vagyunk, nagy rendezvényeken, fesztiválokon is, például a Kokáért, július 2-án csütörtökön érkezünk majd, egészen pontosan Ráckevére a helyi Dunapart Fesztivál, a Rádió 1 is támogatja az eseményt, és ugyanúgy, mint tavaly, ugyanígy csütörtökön mi nyitjuk a fesztivál, Diszkosi Legends lesz majd ott.
1: 69-ben vagyok, nagyon jó!
0: Ha most még örülsz, de hazamész, már nem fogsz.
1: Miért? Nézi le!
2: Nézegetszél képeket a 69-ről, hát mindenféle dolgok vannak rajta, de nagyon szépek egyébként.
0: Igen.
1: Hát ide.
0: Kultúrát. Na, mondanám.
1: De nem az. De beleültél azért, a kézbe beleültél.
2: Jó volt, és tovább is vitte, és az egész jól sikerült.
0: Több pénzért beleültem a kézbe, tényleg így volt.
2: Egy biztos, hogy a 69 a mai napig legendás, és hát megpróbálom ezt a feelinget is jövő héten szombaton hozni az 50. születésnapi bulimon, egy 5 órás szedben egyébként egy kicsit majd a 69-et is belevinni jövő héten szombaton a születésnapi partimban. Most pedig jön a születésnapi dalom, amit az éjjállal csináltak nekem Snoop Girl és a Csipet csapat, jön a Happy Birthday D Maestro itt a

0: Kell is jó magamban vagy, PG.
1: Tiszta Editionben vagyok, úgyhogy ezt viszem magammal, méghozzá a Vecsési 50. születésnapra, onnan pedig majd érkezem.
2: Gumival vagy guminélkül?
1: Gumival, csak gumival. Érkezem a piknikre, és onnan majd a Personal Jesus-re látogatok. Várok mindenkit szeretettel, minden információ rajongói oldalam a Facebookon, holnap este 8-tól. Én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában. Köszönjük a figyelmet, Bárány Attila voltam, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy én ma este innen egészen pontosan Dunai városba, a helyén nyári nyitott szórakozó helyre megyek, és ott fogok majd pörgetni ibizai klasszikusokat a Schulzzal együtt. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kövessetek be, amíg nem tettétek, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
3: Egy biztos, hogyha más nem, akkor a 69-es edésének köszönhetően eszembe jutott, hogy ma este én Miskolcra megyek, és én a pályafutásom folyamán ott voltam a legtöbbet finoman szórva szerelmes, szóval Miskolc 69 edésről lesz ma este, onnan pedig menjek át Balaton lelőre. Jövő héten szombaton pesti rapport, 50. születésnapom, 5 órás szettel, és nem elfelejteni, idén belemegyek a világbajnok második helyedet pizza szakáccsal, Balázs Attilával egy Guinness Rekord kísérletbe, Pizza and Music címszólat. Ezzel búcsúzom, tovább információk a social media felületeimen. Szevasztok!
1: Ahogy az öregek mondják, régen minden jobb volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: egy külön kiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Nyár van, jó zenéket hoztam, úgyhogy jó hangulatra, jó zenékre fel. Itt is van az első, ami Robin Schulz újdonsága, AM to PM. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amps-szal itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Most a Loving Arms, aztán 10-től Newfik, 11-től Antonio, éjfél után pedig lesz egy nagyon különleges guest mixünk is, isteni house zenékkel, erről majd egy kicsit bővebben beszélek később, Alex Kendrill.
1: Egyébként Alex Kendrillről már elég régóta hallunk és hallhatunk, de ahogy ezt a Bamboléót megközelítem, szerintem még hallani is fogunk róla. Alex Kendrill, Bamboléó következik itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is minket hallgattok. Hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Az egyik első dolog veled kapcsolatban, amit hallottam még jó régen, az volt, hogy nagyon szereted a feldolgozásokat. Abszolút. Úgyhogy jön megint egy feldolgozás.
1: Abszolút. Most egy kicsit elkezdtem puskázni, de az eredeti az talán 1995-ös, a Fétes Insomnia. Ugye, nem lehet itt hibázni, főleg Geri mellett, mert nagyon szigorúan kezel ezeket az évszámokat. Úgyhogy ezen átmentünk, valószínűleg átmegyünk a következőn is, az pedig egy szuper jó feldolgozás, Bibi Rexa hangjával, úgyhogy ezen megyünk tovább, New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verizon Rádió Show-ban.

0: Santi VIP remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és a következő zenére azt is mondhatnánk, hogy kettő az egyben.
1: Így igaz. Az imént azt mondtad, hogy Andi szereti a, mit is?
0: A feldolgozásokat.
1: Köszönöm, ezt a szót kerestem. Akkor Andi szereti a mashupokat is. Szeret olyan zenéket együtt játszani, amik nagyon jól hangzanak együtt. Ilyen a következő is, ami nem más, mint Eric Pritz és a Piano, valamint No Broke Boys, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a

0: szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon köszönöm ezt a ma estét, jó héten folytatjuk. Sziasztok, jó hétvégét mindenkinek.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: létszámot váltunk, New Week viszén állunk tovább a szombat estét. Hello, New Week!
1: Hello, hello mindenkinek, Funky Hour, megint ebbe a póló vagyok, és szerintem tök jó zenéket is hoztam hozzá, hype-okon felvétre is. Megint itt van nálam, ami az egyik kedvencem, és utána pedig jó néhány olyan újdonság, amiért természetesen érdemes feltekerni nálunk a rádió egyen a hangerőt. Úgyhogy csapassuk, gyertek, Atom My Head itt a rádió egyen.

Jugel, és hát természetesen egy olyan darab, amire megint csak azt mondom, hogy a social media ereje hatalmas, végtelen, és ezért kell odafigyelni, hogy mi történik a TikTokon, illetve egyéb csatornákon, mert ez onnan származik, az ő vagy őszintén, és az AI hozzájárulásával szerintem egy zseniás darab lesz. Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Nyúlik a lemezjátszói mögött, most pedig utazunk vissza 2006-ba.
1: Teriyaki Boys, ugye az megvan. Rengeteg jó bootleget hallottam belőle, de ez talán a legjobb, amit hozok nektek most. Matt Flank és a Flippel itt a Rádió 1-en.
2: It's time for World is Mine. The show is yours on Radio 1.

0: innentől kezdve természetesen azért erősebbre vesszük a figurát, mondjuk eddig sem szerénykedtünk, de David Guetta szerintem megint oda tette az íjra a pontot. The best, the present and the future, itt a Rádió 1-en, gyertek!
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul

0: My Love New Week utolsó előtti zenéje ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban. A rádió egyen, az egyik lábad még itt, a másik már lent a parkolóban félig. Milyen lesz a mai éjszaka?
1: Megyek Bogácsra, Miskolcra, Mezőverénybe és Füzetgyarmatra is, úgyhogy ezt a négyet így abszolválom még. Hát
0: ma ez ma?
1: Hát ez így mára így. Úgyhogy nem fogok unatkozni. Mentem is, szevasztok.
0: Ciao New Week, köszi ezt a ma estét. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran. Ez a Repeat It. 11-től pedig a lemezjátszóknál Antonio. Várjátok meg őt is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai sláger, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Verdismány Rádió Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Minőségi elektronikus zene, rengeteg újdonsággal ma is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, egy nagy klasszikus felújítva, egyszerre régi, egyszerre vadi új.
1: Így köszöntöm, mert nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is. Igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett, a Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött,

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok. Nálatok a rádió egy Soul ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: a Planet Funk és a Chase the Sun. Remélem örültetek neki itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pár percig még Antonio a lemezjátszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Ürömre rohanok, képzétek, egy ürömi fesztiválon fogok zenélni, úgyhogy én nagyon várom már, remélem Geri, te is azért hazafele arra kanyarodsz, csak egy kicsit benézel, mint a múltkor.
0: Akkor meglátjuk.
1: Zseni volt. Nagyon sok jó szendvics van, tudod, sokat ettünk a múltkor. Aztán mehetsz is haza a gyerekhez. Úgyhogy ma ürömön zenélek, jövő héten pedig itt leszek veletek a Third Is Mine Radio Show-ban szombaton. További jó rádiózást, mindenkinek kellemes hétvégét. Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri.
0: Ciao, Anti. Éjféltől a lemezjátszóknál a guest mixben Jamie Jones. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine radio show starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Jamie Jones a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket. Jó dögös house zenékre készülhettek. Luca Alessivel kezdünk. Ez a Yes Baby.

Remélem, hogy bírjátok még jó dögös house zenék megállás nélkül egészen éjjel egyig. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben a lemezjátszói.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show-ba ma estére. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, jó hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: De jó ez a kezdés, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és de jó ez a folytatás, mert hogy Regál Lili újdonságát hozom már, és ez a Hilmi kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi, fogadj

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Kuki készítette, aki ma is jön. Délután 5 órától a Live Mix-el, 6-tól pedig a Kívánság műsorral. Addig pedig megállás nélkül ilyen nagy kedvet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, akire legkésőbb 2024-ben felkapta a fejét az egész világ, mert hogy ekkora Brit Awardon minden idők legtöbb díját nyerte meg egy este alatt, legalábbis ennek a díjnak a történetében 6 kategóriában lett ő a győztes. Ray, aki most az igazi mai slágerrel jön, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy óriási hang, én imádom Miles Smith-et, aki egyébként Angliában turnézik. Brighton Liverpool volt eddig ezen a héten, sőt tegnap még egy teltházas Birmingham-i koncertet is csinált. Ez meg az igazi mai slágere itt a rádió egyen, Miles Smith jön, ez a Stargazing. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.